0: 20 órától a szabadtéri színpadon érkezik kedvencük Rutkai Bori és a Speckó Edna.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írta Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. Gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályai többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta.
3: Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
4: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, Borovi Dániel, művészettörténész, köszöntöm nagy szeretettel. Azért mondtam most művészettörténész, mert az alap, apropó, ami miatt érkeztél, az a művészettörténészi lábadhoz kapcsolódik. Örülök neked, rég találkoztunk. Jó, hogy itt vagy megint. És van neked egy másik művészeti lábad is, de arról majd picit később beszélgetünk, ami a színházhoz kapcsolódik. Én most egy picit elvinnélek az Andrássy út felé. Téged. És azért örülök annak, hogy beszédtéma lett ott egy lépcsőn ülő férfi.
2: Igen, így
1: sárga
2: van.
1: Feltűnő.
2: Egy feltűnő sárga szakállas férfi. Eredetileg nem pont így nézett ki a terv, tehát egy zöld bronz férfit szerettünk volna leültetni a lépcsőre. Ugye ez a Stróbl Lajos kiállításhoz kapcsolódik, ami most nyílt július 22-én a Képzőművészeti Egyetemen,
1: és meddig látható még?
2: Szeptember 19-ig tekinthető meg. És ennek a részeként ül ez a nagy sárga férfi, aki kurátortársamnak, Erős Apolka szobrászművésznek a fejéből pattant ki. Eredetileg az volt a tervünk, hogy a megvárt András emlékműnek a megmaradt mellékalakját, Poszpisil Mihály öntőmunkás figuráját kölcsönkérjük. Ugye ez az emlékmű 1945-ben nagy százalékban megsemmisült, tehát három figura teljesen tönkrement, és csak ez az egy alak maradt meg, az ülő öntőmunkás, úgyhogy őt önállóan újra felállították 1970-ben az Öntödei Múzeum kertjében. Ott látható ma is, a múzeum 2019 óta nem látogatható, úgyhogy így lett ez az ötletünk, amikor évelején elkezdtünk a kiállításról gondolkodni, hogy ezt az 500 kilós bronz figurát kölcsön kérjük. Ez a gyűjtemény jelenleg most a Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz tartozik, úgyhogy velük vettük fel a kapcsolatot, és gyakorlatilag 5 hónapon keresztül zajlott az előkészítő munka, de sajnos a múzeum május környékén meggondolta magát, úgyhogy sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy az eredeti figurát kölcsönkérjük. Abba viszont belementek, hogy háromdimenzióban beszkenneljük, és ebből készült ez a háromdimenziós print, ami most ebben az aranysárga színben elfoglalta a helyét az Andrássy úton.
1: Na de hogy ebből tényleg beszédtéma lett, szelfizgetnek vele, azt láttam, amikor arra, hát elég gyakran járok egyébként, ott azon az úton még az autók is lassítanak.
2: Igen, igen, ez nekünk is egy nagy meglepetés volt, ez néhány nappal a megnyitó előtt került ki, és egészen más a hatása, mint hogyha az eredeti szobor került volna oda. Én művészettörténészként nagyon örültem volna annak, hogyha sikerül az eredeti alkotást oda vinni, de így gyakorlatilag egy ilyen kortárs projektként kapcsolódik a kiállításhoz, és valóban a sötét szürke homlok, kőhomlokzat előtt nagyon figyelemfelkeltő, és mindenki magáénak is érzi, tehát, hogy nagyon jó vele kapcsolódni is valahogy a járókelőknek.
1: És ez valahol szerintem meg is koronázza, aztán hoztál egy másik koronát, ami egy könyv, de ezt az egész Stróbl emlékévet most zajlik.
2: Igen, többféle koronája is van, és lesz ennek az emlékévnek, de valóban ez az egyik leglátványosabb, illetve maga a kiállítás, ami a Képzőművészeti Egyetemnek a különböző tereiben, az aulában, az átriumban, vagyis a Barcsai teremben, az előcsarnokban kapott helyet. És emellett persze még ott van az Epres kertben egészen évvégig az a kerítés kiállítás, ami a Szond és a Bajza utcai kerítésnek a külső oldalán.
1: Én már azt legalább háromszor körbejártam, csak mondom.
2: Nagyon helyes.
1: Én szeretem. És hogy mindenki a Bajza utca?
2: Ez a Bajza és a Szondi utca. Szondi,
1: igen, én a Szondin szoktam egyébként kezdeni, és utána megyek.
2: Úgy helyeztük el őket, hogy bármilyen irányból olvasható.
1: Láttam, igen.
2: Tehát hivatalosan a Bajza utcánál kezdődik az Epreskert bejáratánál, tehát a Bajza és a Kmeti utca sarkán, de hogy a más irányból érkezel, akkor is összeáll egy teljes kép a végére.
1: Nem volt zűrzavar. Nem volt zűrzavar benne. No, amit most hoztál, a romantika utolsó mestere, Stróbl Alajos életműve, Szatmári Gizella írta?
2: is, többek között. Elég érdekes ennek a könyvnek a története. Úgy indult, hogy tavaly októberben megkeresett engem Strobl Alajos egyik unokája, Strobl Mátyás. Mátyást mi már régebbről is ismertük.
1: Mert hogy nektek egyébként a családdal, a hozzátartozók, az utódokkal kell is tartanatok a kapcsolatot?
2: Hát vagy célszerű mindig természetesen. Tehát szerzői jogok ugye ebben az esetben már nem relevánsak, hogyha emiatt kérdezed, viszont nyilván
1: hát
2: a család
1: mennyire szólnak bele?
2: A Strobl örökösök esetében egy nagyon ideális helyzetben vagyunk, egyrészt mert rendkívül gazdag hagyaték van még ma is a család tulajdonában, emellett pedig nagyon szerették volna ők is, hogyha minél szebben valósul meg ez az emlékév. Ugye engem Strobl Mátyás keresett meg az egyik unoka, ő az öt unoka közül, aki a legaktívabban igyekezett a nagyapjának az emlékét fenntartani, és minél szélesebb körben népszerűsíteni, és neki volt az egyik gondolata a kiállítás is a Képzőművészeti Egyetemen, illetve az, hogy készüljön egy monográfia és életműkatalógus. Tavaly évelején döntött úgy a család, illetve a családtagokból és tisztelőkből szerveződött Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, hogy idén az emlékévre egy életműkatalógus jelenik meg bevezető tanulmánnyal, aminek a szerzője Szatmári Gizella művészettörténész, és Mátyás engem októberben keresett meg azzal, hogy lennék ennek a kötetnek a szaklektora. Az nagyon hamar kiderült, hogy itt jóval több mindenről lesz szó, mint egy hagyományos szaklektori munkáról. Ez a kötet a Holnap Kiadó és az Alapítvány közös gondozásában jelent meg, és eredetileg egy bevezető tanulmány és egy teljes Strobl műtárgyjegyzék volt a kézirat, de a kiadó azt szerette volna, hogyha a műtárgyjegyzék nem csak egy száraz adathalmaz,
1: igen, az képest olyan szép lett,
2: hanem a fontosabb szobroknál minél több leírás történeti rész is szerepel, úgyhogy a szaklektori munkán túl ezeket írtam én, tehát
1: hát körül... ez közös munka.
2: Gyakorlatilag igen. Gizella fejezte be a bevezető tanulmányt, és a katalógus részt pedig én alakítottam erre a formára, ahogy most a kötetben megjelent.
1: Nagyon tetszik a cím is, hogy a romantika utolsó mester. Egyébként szívből ajánlom mindenkinek a könyvet, ahogy elmondta Dániel, a Holnap Kiadó adta ki. Gondolom most már ott van a könyves.
2: Igen, ez a könyv hétre jelent meg, úgyhogy most már lassan két hónapja nagyon kapható könyvesbolti forgalomban is, online is.
1: Szóval a romantika utolsó mestere. A maiak szerinted, ugye én azt gondolom, vagy azt tartom, főleg a művészetben, hogy már mindent kitaláltak, és aztán tulajdonképpen azokat veszik elő újra és újra a kortárs művészek is. De hogy ő a romantikát tényleg mennyire alapozta meg, úgyhogy az a mai világra átültetve is éljen.
2: Hát ugye, ami nagyon érdekes, hogy a 19. század második felében akkor működik, amikor a historizmus a meghatározó stílusirány, tehát mind az építészetben, de részben a képzőművészetben is visszatekintenek az elmúlt korok nagy stíluskorszakaira. Ugye az építészet esetében ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen mintatárként használva régi korok stílusait valósítanak meg új funkcióknak megfelelő épületeket egyes történeti stílusokban. A képzőművészetben is nagyon fontos ez a múltba tekintés, már csak azért is, mert ugye ez a nemzetállamok korszaka Európában, tehát nagyon sok állam ekkor konstruálja meg a saját identitását, aminek egy nagyon fontos része, hogy a múltnak a jelentős hőseit is igyekeznek kiemelni, megmutatni, és ugye ezzel kapcsolódik össze az is, hogy a köztereket ellepik az emlékművek, szobrok, és ugye Strobl-nak magának is van egy affinitása a múlt iránt, de ez nagyon jól összekapcsolódik ennek a korszaknak az emlékmű állítási igényével is.
1: Hát egy hídépítő is valahol.
2: Gyakorlatilag igen, tehát hogy ami nagyon érdekes, hogy most nagyon sok történelmi személyt úgy ismerünk, ahogy Strobel megalkotta a képét. Igen. A 19. században. Tehát például, ha azt mondom, hogy Szent István, akkor a legtöbb embernek a halászbástya mellett álló Szent István lovas szobor jut eszébe, miközben Szent Istvánról hiteles ábrázolást a 11. századból nem igazán ismerünk. Van is egy történet ezzel kapcsolatban, amikor az Anonymus szobrot készített a Ligeti Miklós, akkor ugye neki azzal kellett megküzdenie, hogy nem tudjuk, hogy ki ez a krónikaíró, ezért is kapta az Anonymus nevet a későbbi történetírásban, és így aztán egy hiteles képet is nagyon nehéz lett volna róla megkonstruálni, és ugye Ligeti azt a megoldást választotta, hogy csukjába burkolózó szerzetes, akinek nem látjuk az arcát, és ezzel is kifejezi azt, hogy nem tudjuk, hogy ki volt ez a valahaért történetíró, és Strobl is benne volt a bírálóbizottságban, amikor Ligeti bemutatta ezt az alkotást, és Fadrusz János volt a bizottságban az egyetlen, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon újszerű, nagyon izgalmas ötlet, hogy úgy jelenít meg egy múltbeli történelmi szemét, hogy nem mutatja meg az arcát, hiszen nem tudunk róla semmit. Igen. És Strobl pedig egy más álláspontot képviselt, és azt mondta, hogy de Szent Istvánnak az arcát sem ismerjük, és a szobrásznak az a feladata, hogy arcot adjon azoknak a múltbeli személyiségeknek, akiről nem maradt fel vizuális ábrázolást, hogy gyakorlatilag megteremtse a képét a saját kora és a következő nemzedékek számára. És ennek az lett egyébként a vége, hogy Ligeti elég dühösen kifakadt, és a bizottság ott hagyta a műteremben, de aztán délután visszatértek, és megmondták neki, hogy mivel a bizottságban is megoszlott a vélemény, hogy ez egy jó megoldás-e, ezért arra kérik, hogy csináljon egy B-verzióit is, ahol látszik Anonymusnak az arca, úgyhogy Hermann Ottót, a jeles természettudost kérte fel, hogy legyen a modellje, és akkor csinált egy verziót Hermann Ottó fejével is, mint Anonymus. De végül is, amikor a két verziót elbírálták, akkor az ő első ötletét választották ki, és azt írja, hogy a Hermann Ottó fejével elkészített verziót meg is semmisítették vele, hogy nyoma se legyen, hogy volt egy ilyen kísérlete a bizottságnak.
1: Ilyen sztorikat is tartalmaz ez a könyv?
2: Természetesen igen. Ugye nagy szerencsénk van, vagy hát nekem művészettörténészként a 19. századdal nagy szerencsém van, hiszen ugye ez egy olyan periódus, amiből mind privát forrásokat, mind sajtóforrásokat, mind levéltári forrásokat már nagy számban ismerünk, tehát mindig csodálattal nézem azokat, akik mondjuk középkori vagy ókori témákat kutatnak, hogy milyen információ morzsákból kell egész képeket összeállítaniuk, míg ugye nekünk rendkívül sokféle iratanyag forrása rendelkezésünkre el. Úgyhogy gyakorlatilag itt a Strobl műveknek a leírásánál, vagy a történetük bemutatásánál is gyakran a bőségzavarával szembesültem, hogy ezeknél sokkal hosszabb szövegeket is lehetne írni, de hát volt sajnos egy terjedelmi korlát, de azt gondolom, hogy így is sikerült ezt a terjedelmet jól kitölteni.
1: Elképeszt, én nagyon szeretem egyrészt a művészet történészekkel való beszélgetéseket itt, mert érdekel a kutatás. Hogy juttok hozzá információkhoz? Hogyan telnek a mindennapjaitok? Levéltárakban? Könyvtárakban? Múzeumokban?
2: Ezek hagyatékokban? Így van, tehát a Strobl téma esetében nagyon fontos a hagyaték, amit ma is a család őriz, vagy nagy részét a család őrzi. Ugye itt
1: és oda ti bemehettek?
2: Mivel Strobl Mátyás keresett meg engem ezzel a témával.
1: Okay. Hallottam én már mindenfajta.
2: A Strobl örökösök ilyen szempontból nagyon nyitottak, és szeretnék is, hogyha minél többen megismernék a nagyapjuk, dédapjuk munkásságát. Úgyhogy ez egy nagy szerencse volt, hogy Mátyás nem csak szaklektornak kért fel, hanem valóban beengedett a saját otthonába.
1: És az kincses bánya ilyenkor? Egy művészettörténésznek?
2: Abszolút, igen. Ugye ez egy olyan hagyaték, ami viszonylag jól van rendszerezve, mert Strobl Alajosnak a fia, Strobl Mihály gyakorlatilag egész életében, illetve aztán a hosszúra nyúlt nyugdíjas évei alatt is a nagyapjának a hagyatékát rendszerezte, és egy visszaemlékezést is, egy könyvet is írta az apja életművéről. És tehát, hogy ebben az esetben így viszonylag jól átlátható volt a hagyaték. Bizonyos dolgokat, például a sztereofotókat korábban már digitalizálták, de így is nagyon sok olyan anyagot találtunk, ami még sosem volt publikálva. Bera Viktor fotóművész barátommal folytattuk a hagyatéknek a szkennelését, úgyhogy nagyon sok olyan negatív, üvegnegatív, pozitív fotó ment át a kezünk alatt, amit most a kötetben vagy a kiállításon láthat először a közönség.
1: Amiről tényleg nem is tudtatok? Ti sem?
2: Igen, így van. És ugye ez mindig egy ilyen nagyon nagy szerencse, mert ugye az elmúlt 150 év elég viharos volt, tehát nagyon sok papír vagy üveg alapú dokumentum megsemmisült, úgyhogy ez egy ritka pillanat, hogy az ember belép a Strobl házba, és akkor ott van az a szekrény, ami ott volt Strobl műtermében az Epreskertben, és a szekrény tele van ezekkel a fantasztikus dokumentumokkal.
1: Hát és akkor neked van ugye a másik mesterséged, vagy lábad, de alkotói oldalad a fotózás. Mondtad a fotós kollégád, de te ilyenkor, amikor művészettörténészként dolgozol, nem fotózol?
2: De igen. Igen, tehát valóban én alapvetően most fotósként működöm, a művészettörténet pedig projektszerűen felbukkan.
1: Tehát a fotó a fő?
2: Most erre az évre nem mondanám, hogy igen, de általában igen, tehát én színház és portré fotósként dolgozom. A Budaörsi Latinovics Színháznak vagyok a fotósa és grafikusai, mert 12 éve ez a bázis, és emellett mikor milyen projektek találnak meg, vagy én milyen kutatási témát kezdek el, tehát itt ebben a helyzetben gyakorlatilag most a Strobl téma az itt túlnőtte magát, és gyakorlatilag 10 hónapja ez az, ami nagyon erősen az előtérben van.
1: De egyébként elnézi a színház is, vagy nem is az, hogy elnézi, bocs, nem jó a megfogalmazás. Egyszer elfogadja? Hogy neked ez is a hivatásod?
2: Általában igen, mert ugye ez nem igényel annyi időt, hogy ne lehetne mellette más projekteket is futtatni. Inkább azt mondanám, hogy ilyenkor mindig egyre kevesebb a szabad időm, de ugye mivel mind a két tevékenységet szinte hobbiként is űzöm, ezért gyakorlatilag a munka és a szabad idő teljesen összefolyik, úgyhogy inkább ez csak rám nézve egy figyelmeztetés ilyenkor, hogy találjak időt a pihenésre is, vagy ne dolgozz, tehát pont az Instagramon, az a biomban a szöveg, szoktak lenni ezek az ilyen bulváros cikkek, hogy valakinek van egy hétköznapi munkája, és akkor éjszaka mondjuk striptease táncos.
1: Igen, igen, igen.
2: És akkor azt írtam ki, hogy photographer by day, art historian by night, hogy nappal fotós, éjszaka művészettörténész.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, a Borovi Dániel művészettörténésznek még inkább örülök. Azért is örülök, hogy itt vagy, mert akkor most mindenfajta kulisszatitkokba bele tudok kérdezni mind a két világból. Egy icipicit akkor maradjunk még kérlek a színháznál, azért 12 év az nem kevés idő. Egy helyen. Te úgy mész már a budaörsi színházban, mint ha hazamennél? Ennyi év után?
2: Hát gyakorlatilag igen, ráadásul.
1: És mit jelent neked egyáltalán, és szabad ne feled, bocsánat, maga a teátrum? Mert ugye én dolgoztam színházban annó, budapesti karrierem kezdetén, ezt itt mesélem gyakran, főleg színházból jövő vendégeknek. Igaz, csak a művészbüfébe így jutottam, ott itattam, etettem a színészeket, de akkor is azt láttam, hogy színházba bemenni az egy más dimenzió.
2: Igen, nekem ez elég messzire vezet vissza, tehát én gyerekkoromban is már mind a művészetnek az elméleti, mind a gyakorlati része iránt egyaránt érdeklődtem, és aztán a Városmajori Gimnáziumban jártam, ahol volt egy nagyon jó színjátszó csoport, ami abból a szempontból is volt egyedi szerintem a középiskolai színjátszó csoportok között, hogy itt az összes színházi szakmára hasonló figyelmet fordítottak, és nem csak a játékra. És akkor itt lett az a gondolatom, hogy nekem díszlettervezőnek kellene majd lennem színházban, és aztán úgy alakult, hogy én harmadik évben, szóval a mai fogalmak szerint 11-ben jelentkeztem a művészettörténet OKTV-re, ami azt ígérte, hogy az első három helyezettet felveszik az ELTE-re művészettörténet szakra, de akkor már tudtam, hogy én igazából látványtervezés szakra szeretnék menni a képzőre. Hát úgy alakult aztán, hogy én az OKTV-t akkor 96-ban megnyertem, úgyhogy gyakorlatilag volt egy bérelt helyen művészettörténet szakon, és mivel aztán nem vettek fel utána a képzőre, ezért elkezdtem a művészettörténetet, és azóta gyakorlatilag a színház és a művészettörténet váltakozik. Igen, tehát gyakorlatilag...
1: De mindegyiknek az alkotás van a fő.
2: Igen, tehát hogy tulajdonképpen aztán úgy alakult, hogy dolgoztam itt tervezőként is egy időben, dolgoztam rendezőhallgatókkal a Színművészeti Egyetemen, vagy akkor még főiskolán. 2007-ben végzett az első Novák Selmeci zenés-színész osztály, ahol kitalálták az osztály tagjai, hogy önálló társulatként is szeretnének tovább működni, ez lett a Hoppárt, úgyhogy velük dolgoztam együtt különböző funkciókban 2007 és 12 között, és gyakorlatilag ott indult be ez a színházi fotós karrier is. 2007-ben a Merlin Színházban csináltunk egy előadást, ami a Die Hard első részének a színpadi adaptációja volt.
1: Volt ilyen?
2: Ez Mátyási Bencének volt a projektje, Herceg Tamás rendezte, és ennek voltunk Körmendi Palival együtt a díszlet és jelmeztervezői, és ekkor már volt egy profi fényképezőgépem, azon a nyáron vettem, ez volt az első komolyabb gépem, és akkor ültem bent a próbákon, és akkor Tamás a rendező mondta, hogy Dani, ha már itt vagy, mint tervező, akkor nem csinálnál-e néhány képet. Aha. Szóval ekkor készültek az első ilyen hivatalos színházi fotóim. Aztán egy-két éven belül azt tapasztaltam, hogy az emberek úgy néznek rám, hogy én vagyok a fotós, hogy ideig szabadkoztam, hogy ez csak egy ilyen mellékes dolog, nem komoly, van egy gépem, csinálok képeket. Aztán egy idő után magam is elhittem, úgyhogy onnantól kezdve pedig gyakorlatilag a fotózás és a művészettörténet az, ami így projektszerűen váltakozik, illetve 14 óta fixen is ott vagyok a budaörsi színházban.
1: No, és ha már kulisszatitkokról beszéltem az előbb, vagy érintettem a témát, hol van egy jó színházi fotós? Honnan lövöd a képeket? Ülsz a között?
2: Vagy ez változó, oldalt, ugye. Vagy? Ugye itt egyrészt van szó a próbák fotózásáról, másrészt az előadástól. Ugye a próbák esetében nagyon fontos, hogy úgy legyél jelen, hogy ne zavard a munkát, tehát, hogy próbálj el úgy jelen lenni, mintha ott

0: így
1: a
0: van.
1: Néha van olyan, hogy mondjuk a főpróba héten vagy a fotós próbán nem sikerül mindent megcsinálni, amit szeretne az ember, és akkor előfordul, hogy néha pár dolgot előadáson is fotózok, de ez nem jellemző. Tehát az a cél, hogy amikor a közönség beül, akkor már rendelkezésre jön az összes előadás fotó, amire a színháznak szüksége van.
0: Fönt vagy a színpadon is? Ha kell?
1: Ha kell, akkor igen, de ugye mivel az a cél, hogy egy előadás fotó úgy nézzen ki, ahogy a néző azt látja a nézőtérről, ezért olyan esetekben, amikor valamilyen backstage anyagot csinálunk, vagy szeretnénk egy sajátos perspektívából is megmutatni egy előadást, amit a nézők már jól ismernek, akkor előfordul ilyen, igen.
0: A következőt azért kérdezem, mert tudom, hogy a színészeket, hiszen néhányszor itt már elmesélték, nagyjából mit éreznek, vagy hogy viszonyulnak a színpadhoz, annak a varázsához. Neked mit jelent a színpad?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye én díszlettervezőnek indultam, tehát van egy ilyenfajta nézőpontom is, tehát egy kicsit más, hogy fotózom szerintem, igen, vagy nagyon kevés olyan színházi fotóst ismerek, aki így színházi közegből érkezik. Vannak néhányan, tehát akik mondjuk színészből lettek színházi fotósok, vagy mind a kettőt űzik. De így, hogy van egy ilyen látványtervező előéletem, így...
0: Egyedi vagy.
1: Igen, de érdekes egyébként, mert sokkal inkább színészt fotózok, mint színpadot, tehát valahogy fotósként nem kapcsol be ez a díszlettervező énem, hogy most és mindig a rendezők mondják, hogy Dani több totált, mert hogy ők ugye teljes színpadban gondolkodnak.
0: Miket?
1: Igen, tehát ugye én portréfotós vagyok mellette, tehát nekem mindig az emberi arc a legérdekesebb.
0: Tehát ott is a pillanat számít, nem?
1: Igen, de ugye a rendezők pedig egy teljes színpadban gondolkodnak, igen, amikor egy képet megkomponálnak, és ugye ők azt szeretnék, hogyha az úgy is meg lenne örökítve, tehát ezért is szoktam azt szeretni, amikor mondjuk több alkalom van főpróba héten, amikor be tudok menni fotózni, és akkor végig tudom egyszer fotózni úgy, hogy inkább totálokban gondolkodom, és egyszer úgy, hogy jobban a színészekre, meg az egyes gesztusokra fókuszálok.
0: Vannak olyan darabok, amelyeket nehéz fotózni? Ami szakmailag úgy nagyobb kihívás?
1: Igen, én szerencsére keveset fotózok például kortárs táncot. Igazából ez, hogy mondjam, tehát inkább egy technikai dolog. Tehát az emberek azt képzelik, hogy a színpadon nagyon sok a fény, fotós szemmel a színpadon sosincs elég fény. És tehát az, amikor mondjuk egy konkrét színháznak fotózok, ami általában nálam a legjellemzőbb, tehát ritkán fotózok a Budaörsi Színházon kívül mostanában már más produkciókat, akkor azt szeretem, hogyha be tudok menni a fotózás előtt próbát nézni, és nagyjából már összeáll valami a fejemben arról, hogy hogyan érdemes egy adott előadást fotózni. Szóval nekem színházi fotósként a legnagyobb ellenségem az, amikor egy sötét előadást kell fotózni, amiben gyors mozgások vannak, és nem láttam előtte próbát.
0: Értek, oké. Így nagyjából, még úgy is, hogy nem értek a fotózáshoz, meg szerintem azért a hallgatóktól is csak néhányan, de azt el tudok képzelni, hogy miért. A portré, az mit szeretsz a portréban? Mi a legjobb benne?
1: Ez nagyon érdekes, mert kicsit már érdekelt a fotózás kamaszként is, de nem gondoltam, hogy ez valaha hivatásom lesz, és én egy elég introvertált gyerek voltam, meg még mindig, de nem nagyon, és nem nagyon tudtam elképzelni azt, hogy én valaha embereket fogok fotózni. Tehát kamaszként mindig építészetet fotóztam, vagy absztraktabb dolgokat fotóztam, és aztán valahogy úgy alakult, hogy elkezdett ez érdekelni, hogy valakivel közösen hozunk létre valamit, mert ugye egy portréfotózás az sosem egy oldalú dolog, tehát hogy mindig benne van a modellnek, vagy a modellel való interakció is, meg ez egy, azt szoktam mondani, hogy ez egy nagyon bizalmi szituáció mindig, ha egy portrét készítesz valakiről, és hogy nagyon fontos az, hogy megtaláld azt, hogy hogyan tudtak úgy jól kommunikálni, hogy olyan

0: képek szülessenek, amin tényleg az van rajta.
1: Ez kölcsönhatás, meg ez egy összjáték, az, igen, az igen. Abszolút értem. Dániel vagy Dani, mert azt még nem...
0: Dani.
1: Dani, mit keresel a pillanatban? Tekintetet?
0: A tekintet az egyébként nagyon fontos.
1: Mosolyt?
0: Mostanában többet mosolyognak az emberek a képeimen. Ugye ez úgy van, hogy a fotós mindig valamennyire saját magát fotózza, hogyha nem figyel. És
1: néha
0: azon kapom magam, hogy mindenkiről nagyon melankolikus portrékat csinálok,
1: mert te olyan
0: vagyok én, igen. És ilyenkor mindig figyelmeztetni kell magamat, hogy most egy olyan szituációban vagyok, hogy arról az emberről készítek képet, aki előttem van, és hogy azt szeretném visszaadni, amilyen ő maga, tehát csinálhatunk egy melankolikus sorozatot is, de fókuszálni kell arra, hogy de nyilván ez funkciófüggő is, tehát hogy itt is most különböző szintek vannak, hogy ez most egy olyan fotózás, amikor valaki megkeres, és akkor munkaként készítek róla.
1: Mert téged meg lehet keresni egyébként?
0: Persze.
1: Borovi Dánielt Instagramon, Facebookon, mindenhol.
0: Főleg az Instagramon szoktak fotós munkákkal megtalálni, igen, azt hiszem ott is így hívnak. És szerencsére nincs ebből sok.
1: Aha. És ott vannak a fotóid is, tehát meg lehet tekinteni a képeket? Szuper.
0: Ez mindig egy kérdés, hogy mennyire professzionálisan alakít ki mondjuk egy közösségi média felületet az ember, mert ugye azt szokták mondani, hogy az a jó marketing szempontból, hogyha ránéz a potenciális vevő, nevezzük most így, és az első 5 másodpercben látja, hogy ez a brand miről szól, és én most éppen egy picit lázadozom ez ellen, és az elmúlt hetekben csehországi nyaralásokról raktam föl kifejezetten építészeti, meg ilyen műtörés témájú dolgokat, amiket nyilván az algoritmus kevésbé szeret, meg a követőim kevésbé szeretnek, tehát
1: na jó, de ez mindig ilyen, hát most követjük ilyen... ezeket az algoritmusokat, néha ha engedtessék meg, hogy azt csinálják, amit
0: igen, most egy ilyen fázis van, hogy úgy döntöttem, hogy az kerül fel,
1: kicsit többet
0: szeretnék.
1: Kell akkor ezen tekergetnünk ott, vagy lapozgatnunk a képeket. Van kedvenc portréd? És kedvenc alanyod?
0: Nagyon szeretem azt, amikor emberekkel hosszan dolgozunk együtt, nem is csak úgy, hogy hosszú ideig tart egy fotózás, hanem vannak olyan barátaim, akikkel mondjuk már évek óta visszatérünk erre. Én nem vagyok egy konceptuális fotós, vagy nem vagyok mondjuk, azért sem fotózok mondjuk fashion-t, mert ezek a viszonylag egyszerű dolgok érdekelnek, és nem az, hogyha a styling, a smink, a haj, a környezet tesz hozzá annyit a képhez, hogy ez egy kép legyen. De vannak olyan visszatérő embereim, akikkel mondjuk 8 éve együtt dolgozunk, és fél évente találkozunk azért, hogy újabb képeket készítsünk, és és akkor megnézzük azt, hogy ő mennyit változott, én mennyit változtam, mennyit változott modellként, én fotósként.
1: Ezek izgalmas.
0: Hogyan dolgozunk most másképp, mint 8 éve, és ezeket a folyamatokat nagyon szeretem.
1: Hát azt megértem. A végén vagyunk, Dani. Jó színház a Budaörsi Latinovi
0: színház?
1: Szerintem
0: nagyon, igen.
1: Na, akkor szívesen látom a direktor urat is, úgyhogy innen üzenem neki, hogy keresni fogom.
0: Átadom.
1: És vigyük a jó hírét a társulatnak, tudom, hogy régóta ügyként kezelik a szakmát, meg abszolút hivatásként, úgyhogy boldogan adok itt, vagy nyitom ki az ajtót. Ezt a hallgatók is vegyék ígéretnek természetesen. Nagyon örültem neked. Tudom, hogy ugráltunk a témákban, de hát egy ilyen univerzális alkotóművésszel nem is lehet másként. Az Andrássy úton, meg a Bajza utcán is várjátok meg hát a Strobl emlékévnek most a művészettörténészi lábadat tekintve még lesznek
0: igen,
1: meglehetései. A könyvhez is szívből gratulálok, keressék a Romantika utolsó mesterét a boltokban, és hát Budaörsön meg menjenek színházba.
0: Igen, és gyorsan még elmondhatom, hogy mik vernek a Strobl emlékében, okay. Ha már így felvetetted. kurátori vezetések lesznek a kiállításon, a legközelebbit én csinálom most szombaton 22-én délután 4 órakor, erre szabadon lehet jönni.
1: Szuper.
0: Maga a kiállítás is ingyenes. Strobl szülőhelyen Liptó Szent Miklóson is látható még augusztus végéig egy Strobl kiállítás. Ennek a finisszázsa keretében 28-29-én én is oda fogok utazni, és egy pozsonyi kollégával, Barci Gyula művészettörténésszel közösen fogunk egy előadást tartani Strobl-ról. Szeptemberben a Képzőművészeti Egyetem kiállítása zár 19-én, ezt megelőzően egy tudományos konferenciára is sor kerül 17-én. Kurátortársam Erős Apolka is tart még egy kurátori vezetést 29-én.
1: Minden csókoltatjuk őt.
0: És átadom, és újabb könyvek is vannak kilátásban, na, erről majd akkor.
1: Majd visszajössz és mesélsz róla. Nagyon örültem neked. Borovi Dánielt keressék, kedves hallgatóink, az Instagramon is, és nézzék meg a fotóit, meg hát az összes olyan művészettörténészi munkáját, azt kísérjék figyelemben, amiben benne van, a Strobl emlékébet is szívből ajánlom önöknek. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Önöktől még nem köszönök el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és majd jövök egy búcsú erejéig.
2: Ez a Schlagerkult.

0: nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a balparton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be. Még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hídközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Fővám téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 11 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sőt,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 29-én, szombaton délután 16 órakor a ház körül, ja hát milyen ház körül, a Magyar Zeneháza körül, ott a Városliget szívében jön Utcazene a Szabadban címmel egy fantasztikus kezdeményezés, mert hogy a Zeneháza missziójának tartja azt, hogy adjon minden évben olyan lehetőségeket fiataloknak, amit máshol nem kapnak meg. Ezért három kategóriában hirdettek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak és adnak lehetőséget a fellépésre, ahogy mondtam, a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozata a háznak, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a ház külső környezetét, a Városliget gyönyörű parkjait. Ezúttal Újvári Flóra zenél a ház körül és a zenekertnél. Flóra nagybőgő ének szóló projektjében jazz, pop és népzenei feldolgozások, valamint saját dalok szólalnak meg. A nagybőgő és az ének letisztult, bensőséges hangzása közvetlen hangulatot teremt, és könnyedén feloldja a műfaji határokat. A dalokat az a közös lüktetés köti össze, ami minden zenében és minden emberben ott van. Ez a belső ritmus, és ez kapcsolja össze a hagyományt, a mai hangzással, a személyes történeteket, az ismerős közös élményekkel, és minden mással, a közönséggel. No, de aznap még lesz más program is. Például délelőtt 10.30-tól ugyanúgy, augusztus 29-én a Zeneházánál Gyuri emberek. Gyuri bácsi ugyanis új hangoknak új vizei nevezget, mégpedig a Gyuri emberek megszületésével. Igen ám, de van, hogy a kevesebb több, így a trióba tömörül a soktagú zenekar, jelesül a csengő-bongó hangú Cine Eszter énekel. A világ összes billentyűjét ismerő Wagner Puskás Péter pedig zongorázik, harmonikál, ami persze Eszter hangjával tökéletesen harmonizál. Úgyhogy érdemes lesz Gyuri embereket is megnézni aznap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál két nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta meg megegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el.
3: Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik. Ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. De a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

De mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva,

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 28-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, hát hol máshol, hiszen az egész nyarat végig bulizhatták különböző, a legkülönbözőbb zenei műfajokkal azok, akik szeretik a Városligetet, szeretik a Magyar Zeneházát, és szeretik a jófajta muzsikát, tényleg mindenfajta stílusból. Nos, hát aki Rutkai Borit szereti, illetve a Speckó Jednót, azok szintén nagyon élvezik majd ezt a napot, hogy az augusztus végi szabadtéri színpados mulatságot, mert hogy Rutkai Bori és a Speckó Jednó a funk, a jazz és az underpop elemeit keresztezik, de dalaikban bluesos, tangós, rappes és sanzonos hangulatok is megjelennek. A 2000-es évek elején indult zenekarban Rutkai Bori énekes mellett Mizsei Zoltán zongorázik, Szerető Dániel basszusgitározik, Nemes János fúvós hangszereken játszik, és Német Csaba dobol. Bori dalszövegei festményszerű felnőtt mesék, micsoda megfogalmazás, ugye érezte minden hallgató. Szellemes humorral, hangzók és szavas játékok használatával. Zeneileg kellemesen dögös funk, Beton Totem Blues, Csillagerdős ambient fonódik össze. A társulat a zongorista kivételével Bori gyerekzenekarában is együtt muzsikál egyébként, így a felnőtt közönség a Rutkai Bori banda irányából is ismerheti akár a csapat szellemiségét és hangzásvilágát. Ezen a szabadtéri nyáresti koncerten a 2013-as és a 2009-es albumaik mellett új meglepetés számok is várhatók. De milyen jó, hogy ezt előre közlik egyébként, hogy mely lemezekről fognak dalolni egyébként. Hát még egyszer, kedves hallgatóink, augusztus 28-a pénteken este 20 órától a szabadtéri színpadon érkezik kedvencük Rutkai Bori és a Speckó Jednó.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jól halad a munka Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Palesztin párti tüntetés és ellentüntetés is zajlott Budapesten. Sok dolguk volt a mentőknek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd, közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló, kövekből épített vízi műtárgyon állva azt mondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek ma már nincsenek úgy megsüllyesztve, mint korábban. Palesztinpárti szolidaritási tüntetés zajlott pénteken délután Budapesten a Fővám téren, a Magyarországon élő palesztinok közössége szervezésében. Az eseményen néhány tucat tüntető vett részt jelentős rendőri biztosítás mellett. A megmozdulás résztvevői a palesztin foglyok kiemelten a 2024-ben letartóztatott, és az izraeli hatóságok által azóta Gázában fogva tartott gyermekorvos kórházigazgató Hussam Abi Safia kiszabadítása mellett szálltak síkra. A felszólalók között volt több Magyarországon élő palesztin, de magyar zenész és orvos is. A palesztin zászlókkal érkező tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Közben a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medence zsidó hitközség egyesület szervezésében Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. Az ellentüntetés résztvevői szerint az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. A Balaton után Budapestet is elérte az a szörnyű hagyomány, hogy gázolajjal mérgezik a fákat. A Balaton környékén ezt a módszert általában ott alkalmazzák a tulajdonosok, ahol egy-egy fa már akkorára nőtt, hogy eltakarja a kilátást a túra. Idén már legalább 3 budapesti gázolajos fa mérgezésről is hallott a Telex. A legutóbbi nemrégiben történt a 11. kerületi ütköző soron, ahol az önkormányzat július végén kapott bejelentést arról, hogy megmérgeztek egy közterületen álló 50 év körüli hársfát. A helyszín helyszínére Kreitler Sas Máté, a kerület környezetvédelméért felelős alpolgármester, és Junkaus Rajmund független képviselő ment ki, és azt látták, hogy a fatörzsén közvetlenül az elágazás felett két nagy ágat megfúrtak, gumicsövet vezettek bele, és azon keresztül gázolajat öntöttek a fatörzsébe. A fát azóta
0: most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A felerősödött széllökésekkel összefüggésben sérülés nem fordult elő, közölte az országos mentőszolgálat. Mint írták, idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna, Pesti és Budai oldalán összesen 50

0: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház űrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az Iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. Gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályai többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
1: Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden reggel 4:30, valamint a mai napon 12 óráig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váraja utcában és a Dózsi György tér, valamint az Attila út között. A 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfit felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan a mai naptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. A mai napon 14 óra 45-től egészen este 9 óráig N19-es nosztalgi villamos jár a DeFerenc tér és a Batthyány tér között, valamint 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es nosztalgi autóbusz közlekedik Zugligetlibegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek a vasárnap reggeli ébredés mellé nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. A Unique és a Hiszed vagy sem, ezt a már is elsőként az óraindításaként tartanak velem.

Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Újra megdőltek a meleg rekordok. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott. A fővárosban újabb napi hőmérsékleti rekord született csütörtökön. Az újpesti mérőállomás 37,5 fokot mutatott, ami egy 10 fokkal hagyja meg a 24 évvel ezelőtti csúcsot. Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak az automaták, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékekkel, így a beállított napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami egy 10 fokkal több, mint 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, ezt a Hungaromet közölte. A mai napon egyébként kicsit enyhébb idővel kell számolni, de mindjárt beszélünk majd részletesen is az időjárásról. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Ébredezzünk együtt a Queen Bee és az Autó egy Szerpentinen. Ez Szamár is most nálunk. Jó reggelt! Most

bébé döntőn be kotort gól. Felkeresett tini szerelmet, vegetaleves, ahogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kis pálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott Adidas sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre,

0: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, is jó ébredezést, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára fél hét lesz majd. Elérkeztünk a hosszú hétvége utolsó napjához, ma is azért rengeteg program vár mindenkire itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén, ezekből is szemezgetünk természetesen itt a Sláger hétvégében. Most pedig ejtsünk egy pár szót a közlekedésről, illetve mondom már is, hogy milyen idővel számolhatunk a mai nap folyamán. Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, most nagyjából 11 és 20 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig 25 és 32 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden reggel fél ötig, valamint a mai napon 12 óráig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váraja utcában és a Dózsi György tér, valamint az Attila út között. A 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan a mai naptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. A mai napon 14 óra 45-től egészen este 9 óráig N19-es nosztalgia villamos jár a DeFerenc tér és a Batthyány tér között, valamint 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. A

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29. Siófok plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el!
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takart.
8: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
9: A reklám után.

0: Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, tovább csökkent a tó vízszintje és messze még a javulás. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház űrbottyán Vác vasút, írta Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Bitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. A kétirányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lóci utcát a 71-es főutat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent, augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm-t mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mért. Majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint. A legfrissebb augusztus 21-én reggel 7-kor rögzített adatok szerint a Balaton átlagos vízszintje továbbra is 46 cm. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat. Az első lépést ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében rendezik. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat, az első lépést idén össze újra megrendezik, ezúttal Debrecenben. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, a mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen.
1: Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden reggel 5:30-ig, valamint a mai napon 12 óráig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában és a Dózsa-György tér, valamint az Attila út között. A 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan a mai naptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. A mai napon 14 óra 45-től egészen este 9 óráig N19-es nosztalgia villamos jár a DeFerenc tér és a Batthyány tér között, valamint 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban. Csák Attila, jó reggelt kívánok mindenkinek és szép vasárnap reggelt. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Alex Warren és a Fever Dream. Ezt már is elsőként az ébredés mellé tartsanak velem.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. A műfaji kínálat széles lesz a fesztiválon, augusztus 20 és 26 között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti R Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta 3 árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron, a programban egyébként 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket, mindez augusztus 20 és 26-a között itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap reggeli ébredés mellé. Bruce Springsteen

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Success nem sokára, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 8 órától pedig érkezik majd a Kóstoljuk meg gasztro műsorunk ismétlése Mautner Zsófival, úgyhogy tartsanak velünk. Most pedig szétnézzünk az utakon, és előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lát az égen. Számottevő csapadék nem várható. Most nagyjából 11 és 20 fokot mérhetünk, a délután órákban pedig 25 és 32 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden reggel 5:30, valamint a mai napon 12 óráig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váraja utcában és a Dózsa-György tér, valamint az Attila út között. A 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan a mai naptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. A mai napon 14 óra 45-től egészen este 9 óráig N19-es nosztalgi villamos jár a Deадминистратив Ferenc tér és a Batthyány tér között, valamint 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es nosztalgi autóbusz közlekedik Zugligetlibegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Sláger

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkezik a Kóstoljuk meg gasztro műsorunk, Mautner Zsófival, és az ismétlését hallhatják majd a következő 60 percben, úgyhogy 8 óra után is tartsanak velünk, én Csáki Attila vagyok, most pedig zárjuk ezt az órát Rikész és slágerével, jön a Never Gonna Give You Up, jó reggelt és jó ébredezést mindenki.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kaidi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Közeleg a megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben. Megváltoztak az utazási szokások a Balatonnál is, még nem ért véget az árvaszúnyog rajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, mondta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenéküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekord alacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra két turbina termel. A megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyár végi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészülését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tette. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető, így a családoknak nem feltétlenül kell napokkal korábban hazautazniuk. Ennek köszönhetően még néhány napot könnyebben eltölthetnek a Balatonnál. A júliusban fejlődésnek indult népes árvaszúnyog generáció fejlődése a számukra kedvező időjárás és algatömeg hatására gyors volt. A lárvák nagyobb része augusztus első felében már ki is rajzott. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss összefoglalója szerint azonban még nem ért véget az árvaszúnyog rajzás. A szigligeti, siófoki és keszthelyi medencék üledékében ugyanennek a generációnak az egyedei még mindig jelentős mennyiségben vannak jelen, nagyjából 751 négyzetméteren. A lárvák előre haladott fejlettsége alapján az elkövetkezendő napokban, mintegy kéthetes időintervallumban továbbra is nagy tömegű árvaszúnyograjzás várható, írja a veol.hu. Meleg, szélcsendes vagy enyhén szeles időben augusztusban még jelentős árvaszúnyograjzásra lehet számítani a Balaton érintett térségeiben. Mindhárom medencében kevés a fiatal lárva.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készüljenek hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra készüljenek a 23. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésben, mert itt új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balaton út közelében vízzel javítása miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra készülnek, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. A Kőbánya úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. Továbbá sávlezárásra készülnek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertisai úti csomópontban elektromos közműjavítása miatt. 06 30 30 39 58-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel indít már is egy újabb órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióban, Csák Attila, és indul a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk ismétlése Mautner Zsófival, úgyhogy kezdünk már is. Elsőként pedig itt van már is a Gossip slágere. Jó reggelt és új időtöltés mindenkinek.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk ismétlése Mautné Zsófival és mai vendégével.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, és köszöntök sok szeretettel mindenkit, aki a YouTube csatornán néz vagy hallgat bennünket. Tudják, ugye itt rá is tudnak kattintani a videóra, és akkor látják akár az adott ételt, amiről beszélgetünk, akár a kedves vendégemet vagy engem, hogyha szeretnének. Ez itt a Kóstoljuk meg, én Mautner Zsófi vagyok, és tudják, ezekben a beszélgetésekben budapesti legérdekesebb, legjobb gasztrosztorikat és a legszerethetőbb szereplőket hozom elő önöknek. Van Budapesten egy étterem, aminek, hogyha belépünk az ajtaján, akkor szerintem az embert megcsapja a világbéke illata, és ahol olyan emberek esznek teljes békességben egymás mellett, akik adott esetben az ajtón kívül totál mást gondolnak a világról. Budapest egyik leghíresebb családi étterme, ahova szerintem a félvárosnak van valamilyen személyes kapcsolódási pontja. Most már elárulhatom, hogy a mai vendégem Rosenstein Robert, aki a tulajdonosa ennek az étteremnek, és aki csodálatos, szeretetteljes felelősséggel viszi tovább azt a szellemi örökséget, amit apukája, Rosenstein Tibor alapozott meg. Köszönöm
3: jó
2: szépen,
3: reggelt.
2: Robi, szia, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert ugye régóta ismerjük egymást, de nagyon ritkán van arra alkalom, hogy ugye egy kicsit szusszanjunk, és hogy leüljünk egy kicsit megállni és beszélgetni.
3: Ez így van. Vagy én rohangálok,
2: vagy
3: az asztalok között, vagy neked van valami.
2: Így van, úgyhogy nagyon örülök ennek. Ugye 96-ban nyílt az étterem, készültök a 30 éves jubileumra, akkor te 20 éves voltál?
3: Pont 20, igen, jövőre pont együtt.
2: Igen.
3: Fordulózunk, 30 éves
2: az étterem, igen. Te emlékszel arra az időszakra, konkrétan a nyitási időszakra, hogy akkor így mi történt, vagy mi volt otthon családilag?
3: Abszolút. Ugye mindig nagyot váltunk, ez apunak volt valahogy egy ilyen plusz szuper képessége. Ugye kis ételbárból kezdtük ott a sarkon, egy kürtös GMK nevű kürtös kalács készítő család volt ott, és megvettük a pici helységüket. Itt abban az időben egy szembes réhen velünk egy kis lengyel piac működött, ott volt a TB intézet, a baleset és a rendőrség. Erre alapozta apu, hogy nyit egy kis déli kis büfét tulajdonképpen.
2: De akkor ez a stratégiának volt a része, hogy olyan helyet választott, ahol egyébként igen, nagy forgalom volt, meg
3: abszolút a két lényeges dolog volt. Egy, hogy kicsit lazítson a kispipa hosszú évek sikere után, egy kicsit velünk legyen, ezért, hogy hétvégén ne legyen nyitva, és ne menjen bele az éjszakába. És ezért mondjuk 4 óráig volt nyitva reggel 8-tól. Szóval ez a kettő határozta meg, hogy ide kerültünk.
2: Az ételbár abban az időszakban, mondjuk kisgyerekként, vagy abban az időszakban,
3: abszolút
2: akkor emlékszem. Ott emlékszem mindenre, nem?
3: Abszolút emlékszem, jártam be suli után apuhoz, sütöttem a palacsintát, egyszer leégettem a lebencsleves, de azt hiszem, megismertem a spiszkal alatt körülöttem, hogy lebegtette apu. Igen, szóval folyamatosan részese voltam az életnek, a kis büfé életének is, és aztán, amikor elindult az építkezés, ugye ez itt lakások voltak, és ebből szépen, mint egy legó darab, aki raktuk össze a mai Rosenstein vendéglőt, fogtuk a lapátot, mi is dolgoztunk, és szépen kialakítottuk a vendéglőt.
2: És akkor neked az egy egyenes út volt, hogy belesétáltál abba, hogy akkor te is ezzel fogsz foglalkozni, vagy azért volt egyáltalán lehetőség dilemmázni, vagy bármit gondolni?
3: Rettentően nem szerettem volna,
2: hogy
3: vendéglőt.
2: Nem.
3: Próbált teljesen tiltani, de apám fia vagyok, és elég makacs, ezért is be akartam bizonyítani. Kempinskibe kezdtem, voltam külföldön is, előtte szóval belekóstoltam barátoknál, ismerősöknél a munkába, hát nem tudott elüldözni.
2: És miért akart elüldözni?
3: Hát, hogy nagyon sok lemondással jár egy vendéglős élet, amit most már tudok, de én azért sem fogom a gyerekeimet elüldözni, hogy tudják meg.
2: Na jó, erről majd úgy is beszélünk, ugye van 4 gyereked,
3: igen,
2: akik lassan-lassan, hát még odébb van, kicsi is van, igen, közöttük, de ugye mondjuk a Mira 17.
3: Igen, a Mira 17, ő nagyon érdeklődik, aránylag sűrűn bejár hozzám péntek esténként, és akkor beáll a konyhába dolgozni, egy nagyon határozott csaj.
2: Uh-huh. Jó, hát valószínűleg még fog egy-két tanulmányi kört tenni, egyen külföldön,
3: is,
2: belföldön, itt-ott, amott, de hát az akkor elég egyenes útnak tűnik.
3: Igen, abszolút én is úgy vagyok vele, hogy amit szeretnének majd csinálni. Nagy számunk, hát ha 4-ből 1 majd beszáll a családi bizniszbe, majd meglátjuk.
2: Vagy már mindenki más területen,
3: igen,
2: nem? Ami közel
3: nagyon
2: áll majd
3: színes
2: hozzá.
3: A vendéglátás, legyen a szállodiaparttól, a cukrászatig, minden izgalmas, hát ha.
2: Hát van rá esély szerintem, én azért úgy látom. Mindig ugyan a beszélgetésnél ugye az a címünk, hogy kóstoljuk meg, és ugye a vendégem mindig hoz egy ikonikus fogást, amit ők készítenek. ízlenek a legjobban az étteremben. Hát itt most nagyon nem kell gondolkozni, hogy mi az, amit hoztál, ugye ez az úgynevezett ízelítő, amit gyakorlatilag mindenki megkóstol, ugye aki a Rosensteinben jár, az valószínűleg ezzel fog indítani, mi van rajta.
3: Igen, ez hagyományosan libatöpörtyű, zsidó tojás, ideglibama, és most rátettünk egy tatárt is, mert kaptam egy finom húst, és gondoltam, megleplek benne.
2: Hát nagyon, nagyon köszönjük, és ugye ez az, ami levehetetlen, tehát hogy olyan, ez a nyitás óta, hát nyilván a formája, meg a tálalása változik, de hogy ez nyitás napjától kezdve egyébként étlapon van, és gondolom levehetetlen.
3: Abszolút, vagyok így nagyon sok étellel, amit levennék szívesen, de egyszerűen nem lehet, mert törzsvendégek vagy annyira.
2: És mik ezek
3: elterjed.
2: Az ételek?
3: Hú, most éppen étlapváltásban vagyok, ezért mindig elgondolkozok egy 4-5-6 kaján, hogy
2: volt. És akkor mi az, amit egyébként például te levettél volna szíved szerint, de aztán a törzsvendégek fellázadtak, és azt mondták, hogy fel nem merül, igen, hogy most, ez lekerüljön.
3: Most vissza is kerül. Most inkább igen. Azt elmondom, hogy levettem a fiatal bárány gerincet, mert
2: a rántott.
3: Igen, én azt le és egy göngyölt bárányként adtam eddig. Iszonyatosan drága lett a bárányhús, és ezért úgy gondoltam, hogy én ennyit nem fogok kérni érte, de most mégis fogok.
2: Azt mondták, hogy fel nem merül.
3: Nem érdekli őket.
2: Mert az egyébként tényleg elképesztően finom, ugye az egy ilyen szép pálcikás, frissen van rántva, és egy krumpli saláta van.
3: Igen, egy lila agymás krumpli saláta. Szédületes, jó. Mindig egy helyről jön a bárány. Ez is, szóval most ez vissza fog kerülni az étlapra.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg azt a műsorunk ismétlése Mautner Zsófival. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk ismétlése Mautner Zsófival és mai vendégével.
1: Mi a helyzet a különböző új étrendbeli trendekkel? Tehát azért mind a külföldiek, mind itthon, hogy a generációváltás során azért mindig akad egyre több, vagy vegán, vega, stb.
2: Engem nagyon inspirál.
1: Nagyon inspirál. Eszméletlen. És akkor erre hogy reagáltok?
2: És a táblára mindig jön föl vega vagy vegán kaja. Mm-hmm. Pont most kísérletezek csinálni egy zöldségkolbászt, majd labneckel, és meg egy csomó finomsággal. De én nagyon élvezem. Nagyon élvezem, sőt egyszer azt csináltam, hogy egy évig nem lett egy év végül, hogy 8 hónapig vegán voltam, hogy kipróbáljam. Igen. Nagyon érdekes élmény volt.
1: Nagyon nehéz ugye ez a vegán. Én is szeretek egyébként úgy kalandozni, de hogy például pont azért a Rosenstein házias konyhájában azért nem könnyű vegánosítani, vagy vegán.
2: Bepasszol azért. Olvastam a gomba calontüdőt.
1: Gomba pásli, igen. Igen, az nagyon.
2: Megezúanyoztam, ez járt a fejemben.
1: Jó, de azt próbált ki egyébként.
2: Most már kevesebb a rizsgomba, de azért megnézem.
1: Azt próbált ki, mert ugye nálatok a szalontüdő, ráadásul ugye az egy ikonikus, az a szerda, ugye? Szerdai szalon. Kedden szalontüdő, szerdán
2: mi is? Szerdán töltött káposzta, csütörtök a pacal,
1: és akkor ikonikus, és sólet, így van, igen. Tehát a szalontüdő, ami tényleg nagyon kevés vendéglőben van ma már, és azért nagyon sokan, főleg mondjuk az idősebb generációval keresik, vagy akinek valamilyen családi kötődése volt hozzá, és szerintem ez a gombapájsli, hogy azt majd én is akkor megkóstolom nálatok. Szerinted mi a titka annak, hogy a Rosenstein egyike azon kevés éttermeknek, ahol azt gondolom, hogy olyan demokratikus valahogy az étterem. Tehát, hogy simán egymás mellett, nem tudom, ebédel egy miniszter és egy mit tudom én, eladó, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem az van, hogy csak egy bizonyos kör, hanem tényleg nagyon demokratikus és nagyon sokféle a közönség.
2: Nem tudom, minek köszönhető, de ez abszolút így van. Bár sok kis külön termünk van, direkt erre épülve, de azt hiszem, hogy külföldön például New Yorkban láttam azt, hogy a kis szűk asztalok között megfér az öltönyös tőzsdecápa, és igen, mellette a kis néni, aki mondjuk sors egyet árult a New Yorkban.
1: De hogy ez nagyon kevés van ilyenből itthon szerintem.
2: Igen, abszolút. Bár sokszor érződik az, hogy délben bejön egy vendég, és mondjuk egy üzleti tár, és körbe köszön. Szóval ugye 3-4-5 asztalhoz is oda köszön. Szóval azért kicsi ez a Magyarország, igen?
1: Igen. És mi a helyzet, ugye az elején úgy mutattalak be benneteket, hogy tényleg életszerűen ugye nagyon sokszor előfordul, hogy teljesen egy eltérő világnézetű, akár politikusok, akár nem tudom, üzletemberek ülnek, szóval hogy az a gyakorlatban egyébként hogy néz ki? Tehát, hogy akkor külön, direkt mondjuk figyeltek arra, hogy akkor két külön terembe üljenek, vagy ott akkor valahogy egy kicsit mégiscsak úgy normalizálódik a
2: abszolút,
1: helyzet, és egymás
2: abszolút,
1: mellett
2: van, amikor külön, de van, amikor meg együtt jönnek. Na jó.
1: Igen, na jó, szóval igen, ez tényleg mindenféle.
2: Erre figyelni kell. Azért itt a felszolgáló kollégáimnak azért ez egy nagy tudás, szóval nem.
1: Meg hát ugye az is nagyon fontos, hogy ugye az állandóság, amiről beszéltél, ami érinti a recepteket, a hangulatot, és hogy az a csapatot is érinti, hogy azokat a pincéreket, abszolút, meg kollégákat ugye évtizedek
2: ezt
1: óta
2: át kell
1: ismerjük.
2: Érezni, és az újak is, hogy bepasszoljanak, de valahogy mindig megtaláljuk Rosenstein fiúkat.
1: Főleg a te időszakod alatt, ugye a marketing az egy nagyon-nagyon kiemelt terület lett, és hihetetlen innovatív, kreatív, nagyon jó pofa dolgokat csináltok, kis rajzfilm, ilyen film, jelenetek, nagyon komoly rendezéssel, viccesen látszik, hogy ebben nagyon-nagyon sok munka is van. Igen. Ez a te személyes cukorka területe, igen, tehát ezt imádod, vagy egy profi csapat dolgozza ki?
2: Úgy zajlik, hogy imádom csinálni, szóval amikor van egy pici szabadidőm, akkor ezen jár az agyam, legyen az éjszaka, és van két jó barátom, az egyik egy arculattervező, másik egy designer, és ők dolgoznak alám. Valamikor ők hoznak be ötletet, legtöbbször én adok valami jó pofa geget, és akkor kidolgozzuk együtt.
1: Mert hogy ezek nagyon egyediek ráadásul.
2: Igen, apuból plüssbaba készült most.
1: Van Rosenstein plüssbaba, puzzle,
2: minden. Igazából úgy vagyok vele, hogy legyen otthon egy kis Rosenstein a polcon, mert az visszacsattol hozzánk, akkor majd eljönnek, vagy elhoznak valakit, az jó, meg hát 4 gyerek van, el kell tartani. Jó az is, üzletileg is ez egy jó fogás.
1: Hát már alig várom, hogy a 30 éves jubileumra majd mivel fogtok előrukkolni, mert ugye ez a jövő évet azért nagyjából át fogja szőni. Ne lőjél le semmi point előre, de azért picit engedj betekintést, hogy a fejedben úgy mi van nagyjából, hogy szeretnéd ezt, hogy látod ezt a jövő évet.
2: Több stációja lesz ennek. Apu születésnapján nyitottuk az éttermet, április 11-én, ekkor fogjuk megnyitni ezt az önünneplést. Ez valószínűleg külső helyszínen lesz majd. Aztán, ha minden adódik, egy picit facelifteljük, ahogy divatosan szokták mondani, a belsőt, az étteremnek az augusztusi szabadságunkra, és a vége pedig egy új könyv lesz. És közte meg nagyon sok meglepetés, igen.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Hát én mindenkinek csak teljes szívemből azt tudom javasolni és kívánni, hogy aki járt már a Rosensteinéknél, az legalább a liba hetekre újra csekkoljon be, előre kell foglalni, azt azért áruljuk el, hogy tényleg érdemes előre foglalni. Aki meg esetleg véletlenül még nem járt, az feltétlenül pótolja be, és egyszer nyisson be azon az ajtón, ahol valahogy tényleg megszállja az embert ez a világbéke illat, és az az egész békesség érzés, úgyhogy ehhez mindenkinek kívánok sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltak velem, jövő vasárnap folytatjuk a szokásos időben, azkor várom önöket viszonthallásra.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstolj meg gasztro műsorunk ismétlése Mautner Zsófival, tartsanak velünk!

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, most nagyjából 11 és 20 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig 25 és 32 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában. Kedden reggel 5:30, valamint a mai napon 12 óráig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában és a Dózsi tér, valamint az Attila út között. A 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A József kör úton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan a mai naptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. A mai napon 14 óra 45-től egészen este 9 óráig N19-es nosztalgi villamos jár a DeFerenc tér és a Batthyány tér között, valamint 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk ismétlése Mautner Zsófival és mai vendégével.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenkinek, aki a YouTube-on néz vagy hallgat bennünket, tudják, rá is kattinthatnak a YouTube csatornán az adásra, és akkor látják is a vendégeimet, meg az ételt, amit meg fogunk kóstolni. Ez itt a Kóstoljuk meg, én Mautner Zsófi vagyok, és tudják, ahogy vasárnap reggelente mindig a legizgalmasabb gasztrotörténeteket és a legszerethetőbb, legelhivatottabb gasztroszereplőket mutatom be önöknek. Tavaly ősszel fontos mérföldkő történt Budapest gasztroturisztikai életében, hiszen a Blaha Lujza téren az egykori, nagyon szépen felújított Corvin áruház helyszínén megnyílt a Time Out Market Budapest, a híres nemzetközi brand budapesti helyszíne, ami 11 nagyon szigorúan válogatott top éttermet hoz egy tető alá, plusz a bárokat, ugye ne feledkezzünk meg arról sem. Balog Olivér társtulajdonos, ügyvezető igazgató lesz a mai egyik beszélgető társam. Olivért pedig megkértem, hogy csapjon a hóna alá egy séfet is, ő pedig a balatonszőlősi Káza Kriszta konyhafőnöke Tóth Keve, őt hozta magával, akinek ugye a Time Out Marketen szintén van étterme. Olivér és Keve, nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Szuper.
3: Mi is köszönjük.
2: És Oliver, miért pont Kevét választottad a mai beszélgetésünkhöz?
4: Ez az étel nekem mindig, meg a kevés, egy, amellett, hogy imádom a Káza Krisztát, egy fantasztikus élmény lesz az életemben, mert a sok munka után, amit abba beleraktunk, hogy a Time Out megnyílhasson, ez volt az első étel, amit meg tudtam kóstolni.
2: Na várj, akkor áruljuk el a hallgatóknak, meg a nézőknek is, hogy mi ez az étel, mert azt ők ugye nem tudják, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez lett az étel. Én egy mondatban csak elmondom, és lehet, hogy mindenki, ez egy megosztó étel szerintem, úgyhogy lehet, hogy sokan majd meglepődnek, ugyanis ez egy velőspiritós, de nagyon jól néz ki, és isteni finom. Én nekem is egyébként szerintem az első ételek között volt, amit nálatok kóstoltam. Szóval mit tud ez a velőspiritós? Akkor csapjunk bele a közepébe.
3: Hát mi a Balatonról jövünk, és szerettünk volna balatoni ízeket megjeleníteni az étlapon, és a Balaton mentén nagyon sok helyen nagyon népszerű a velőspiritós. Ugye ez nem a csontvelőspiritós, hanem ez a sertés agyvelő.

0: gondolod, hogy mi az, utána nem értették, és mutattam, hogy a pork brain, szóval
1: pork brain az agyba.
0: A disztónak az agya, és nagyon sokat nevettek, mókás volt, nem értették, hogy mi
1: és
0: van,
1: megkóstolják?
0: És megkóstolták, és azt kell, mondjam, hogy mondjuk 10-ből 7-szer visszajöttek, és mondták, hogy köszönjük szépen, hogy ebből, igen, hogy a disznó agyból lehet ilyet csinálni. És...
1: Leg a mediterrán konyhák is ugye nagyon sokat használják, meg ott ezeken a Time Out Marketből is több van, akár Lisszabon, Barcelona, tehát ezekben az országokban is, hát ott sokszor ezeket használják, de szerintem ebben a formában valószínűleg csak a magyar konyhában van, legalábbis én nem tudok róla, hogy
2: én
1: más
2: konyhában.
1: Én sem láttam, igen.
0: És ugye itt van is, nem mindenhol felelhető, ezért is volt ez is egy olyan választás, hogy Budapesten egyél előspiritós, mert nagyon sok szakmabeli barátommal akartunk enni, és nem tudsz.
1: Igen. Nyugtassunk meg minden hallgatót, meg nézőt, hogy ez levehetetlen az étlapról. Tehát ez nyitás óta ott van, és levehetetlen.
0: Igen, nagyon szeretik, mi is szeretjük.
1: Igen. Egy kicsit a Time Out Marketről akkor meséljünk a hallgatóknak. Oliver, te ugye elég komoly nemzetközi tanulmányi háttérrel indultál ennek, azért amerikai, londoni iskolák, tanulmányok, gyakorlatok, mindenféle volt benne, családilag is predesztinálva voltál azzal, hogy az biznisz életbe sétálj bele. Mi volt az a pont, amikor a fejedben vagy a szívedben, nem tudom hol, megjelent a Time Out Market mint fogalom, és hogy ezt fogod csinálni?
2: Az, hogy ezt fogom csinálni, az sokkal később, mint amikor a Time Out, tehát én már 2018-ban voltam először Lisszabonban a Time Out Marketben. Ez ott volt, ott született meg a Time Out Market mint brand.
1: Az volt az első,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, az volt az első, és ez ott annyira kinőtte magát, hogy ez Portugália leglátogatottabb turisztikai látványossága. Szerintem 4 millió ember fölött látogatják évente a lisszaboni Time Out Marketet, és ez ott egy kötelező dolog, hogyha elmész Lisszabonba, akkor egyszer legalább.
1: És ott dől az ember, nem tudod, dől a tömeg, az egy piacos környezet, igen, ugye, és rengetegen vannak.
2: Hát ez nagyjából a lisszaboni vásárcsarnok. Igen. Olyan, mint hogy a vásárcsarnok és a Fény utcai piac, az ott így egyben lenne, tehát hogy van egy olyan része, ami sokkal inkább piacos, és van egy Time Out Market része az egésznek. És amikor a portugálok gondolkoztak még 2014-ben, hogy mit csináljanak ezzel, akkor a Time Out úgy döntött, hogy mivel az összes adat náluk van, hogy mik a legmenőbb, meg kedvenc éttermek Portugáliában, miért ne csináljanak egy helyet. És ez úgy odáig kinőtte magát, hogy most már Budapesten is van.
1: És összesen világszerte 12 igen, van ebből. Igen, ugye igen. Budapest és New York nyitott.
2: New York 2 a legfrissebb, mert New York 2 után nyitott egy picivel, és most fog majd nyitni Abu Dhabi és Vancouver, az lesz a két új.
1: Tehát ezért ez most már elég, tulajdonképpen egy ilyen franchise rendszerben azért most már nagyon sok városban megtalálható. Na, és akkor neked mikor jött el az a lélektani pillanat, amikor ebbe beleszerettél, és azt mondtad, hogy oké, akkor ez legyen itt.
2: 21 őszén keresett meg minket a Time Out egy közvetítőn keresztül, hogy ilyen menő budapesti lokációkat nézek, mert azt gondolják, hogy ha a Covidnak egyszer valaha vége lesz, akkor Budapest lesz az új Lisszabon, és hogy egy tökéletes hely arra, hogy egy Time Out Market legyen. Azért ez egy jó hosszú folyamat volt, tehát 2,5 évig gyűrtük egymást a Time Out-tal, hogy összehozzuk ezt a házasságot, de aztán hát igazából, amikor aláírtuk 24 tavaszán, és bejelentettük, hogy lesz Budapesten Time Out Market, akkor lettünk biztosak abban, hogy ez tényleg, mert azért ez egy nagy befektetés, ezt nagyon sokan le akartak minket beszélni, hogy ez mennyire kockázatos Budapesten egy ilyet csinálni, de...
1: És akkor mi sodort bele, hogy azt mondod, hogy de én ebben már pedig hiszek.
2: Mi is nagyon hittünk abban, hogy Budapest már elég nagy és elég erős ahhoz, hogy egy ilyet eltartson. Mi azt láttuk, hogy Time Out típusú helyek minden nagyvárosban mennek, és hogy Budapesten még nem volt ilyen.
3: Mindjárt folytatódik majd a kóstolj, megosztom műsorunk ismétlése, Maután Zsófival, tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk ismétlése Mautner Zsófival és mai vendégével.
1: Ami nagyon érdekel engem, hogy ugye a Time Out Market az a Blahalúza téren van. Hogyan tud egy ilyen intézmény, megnyílik ott egy szupermenő, külföldieket és magyar vendégeket is vonzó nemzetközi brand, nagyon jó tartalommal, mennyi idő alatt és milyen módon tud ez abban változást hozni, hogy akár a városi környezetet egy kicsit felhúzza, megváltoztassa, hiszen azért a Blahalúza téről nem feltétlenül arra asszociálok, hogy az a legkecsegtetőbb, legelegánsabb negyede.
2: Hát a Népszínház utca, ahol minden nap valami
1: csodatörténik van. Nagyon multikulti, tehát hogy ott végigeheted az egész világot. De szóval azt akartam kérdezni, hogy magához a városhoz hogyan tud egy kicsit hozzátenni egy ilyen menő tartalom megintézmény.
3: Tehát az ennekünket nagyon sokat segített, hogy a Blahát felújították, az volt az első, de azért sajnos visszatérnek azok az emberek oda, akik miatt hát a Blaha a hírét megszerezte. De az, hogy ennyien járnak a Time Out-ba, meg emiatt nagyobb rendőri jelenlét is van a téren, évvégén fog egy hotel is nyílni, tehát az még több embert fog oda vonzani. Én azért már látom, már lassan 10 éve majdnem minden nap ott vagyok a Blahán, hogy már rengeteget fejlődött, és ez még azért folyik.
1: Tehát, hát hogy sok éves folyamat, de igen, hogy azért ez is a része, nem tudom, a ti küldetéseteknek, vagy a ti munkátoknak, hogy ez egy kicsit rehabilitálódjon az
3: hát
1: egész
3: kénytelen között. Tehát, hogy igazából ezt egy picit magunkra vettük, hogy az épület meg minden mellett, hogyha magunknak nem akarunk rosszat, akkor ezt is egy picit be kellett vállalni, mert hát a régi Blahának a közönsége, meg a hangulata, az már ehhez nem illik. Tehát az a régi
1: most azért te ott vagy minden nap, igen, tehát látjátok ti is a közönséget, hogy azért ez nem egy elitista hely, azt mondjuk el, hanem bárki, abszolút irodákból, környékből, fiatalok, tehát hogy ide be lehet menni akár egy sörre, akár egyetlen egy ételre, tehát az nagyon fontos szerintem azért elmondani.
3: Igen. Ez az egyik kedvenc dolgom a Time Out-ban, amikor benn vagyok, akkor mennyi különböző fajta ember van, mert tényleg a két fiatal bejött, megfeznek egy pizzát és megisznak hozzá egy-két sört, vagy egy pohár bort, amellett ott van a randizó pár, aki pezsgőzik, bejön a család a nagyapa szülinapjára, és a 2 évestől a 85 évesig együtt ülnek egy nagy asztalnál, ez nagyon-nagyon
1: jó érzés. Meg egyedül is simán be lehet menni, hiszen például az anyukám nagyon nem messze lakik, és ő nálatok törzsvendég, úgyhogy igen, úgyhogy a halászlét meg a túros palacsintát, amit vissza kell lobbiznunk.
2: Adunk kedvezményet.
1: Nem azt kell mondom egyáltalán, nem, hanem hogy nagyon, ő is nagyon szívesen néha mondja nekem, hogy jaj, ez olyan jó, azt úgy szereti, mert akkor csak bemegy, nem kell ott különösebben rákészülni. És én azt gyorsan megosztom azért meg a hallgatókkal, hiszen én is sokszor voltam már nálatok, hogy nálunk például családilag, amire szuper műfaj, ami isteni, hogyha kamaszokkal megy az ember, és ugye állandóan van ez a probléma, hogy akkor mindenki mást akar enni, mert az egyik főlevest, a másik hamburgert, a harmadik diétázik, a negyedik csak nem tudom, mit nem eszik, én szívesen kóstolnék valami különlegesebbet, vagy ázsiait. Szóval, hogy ez mindig azért egy kihívás szerintem egy ilyen családi műfajban, és ezt nálunk mi azért imádjuk, mert akkor megérkezünk, és mindenki szépen kiválasztja, amit szeretne enni, és utána ugyanúgy leülünk egy asztal köré, és az egyik megeszi a burger, a másik a sushit, a harmadik a velőspiritus, a negyedik a pizzát.
2: A másiknak megosztani.
3: Ez egy kis sült krumplit, meg egy sushit.
2: És sok kis szószal leöntöni.
1: Igen, szóval ez nagyon-nagyon-nagyon jól működik szerintem. És ugye mind a ketten látjátok test közelből, hogy mondjuk egy külföldinek mi az, ami a legvonzóbb. Te mit gondolsz, Oliver, hogy Budapest jelenleg Time Out Marketen belül és kívül, szóval mitől tud egy külföldi számára gasztronómiailag vonzó lenni?
3: Szerintem amúgy úgy tudna vonzó lenni, hogyha mi is, és már hálének egyre több hely van, amitről ezt lehet mondani, hogy büszkék legyünk a magyar konyhára, és büszkék legyünk az ilyen különleges ételekre, amit máshol nem lehet megkapni. És szerintem ez egy nagy fejlődés amúgy az elmúlt 10 évben, hogy ma már, hogyha idén egy külföldi ismerősöm, akkor elég sok helyet tudok neki mondani, a Time Out-ot is, ahol tényleg büszke tudunk lenni a saját konyhánkra. Szerintem így lehetne, az még talán egy kicsit, abban még lehetne egy kicsit fejlődnünk, hogy mindezt egy picit elérhetőbb áron is tegyük. Tehát hogy ezért sajnos a magyar vendéglátás az elmúlt 5 évben a Covid óta nagyon elég
1: rottyon van.
3: Igen, és ezzel kell majd valamit kezdeni. Most így Time Out oldaláról az, hogy most jött ez az éttermeket segítő új szabályok, ezek azért érezzük, hogy jól jöttek, de szerintem még ennek a szektornak kéne egy kis
2: ástapos a farhát lehet.
3: Igen.
1: Nyilván van ennek egy mondjuk gazdasági környezete, igen, és egyébként tartalomban szerintetek mondjuk a gulyás, paprikás ételek pörkötön túl, mi az, ami a külföldit vonzani tudja? Ott van azért egy elég nagy tapasztalatotok a házon belül is, hogy mi az, amire úgy nagyon rá tudnak kattani, amit esetleg nem ismernek, és ami nem feltétlenül ez a klasszik magyar konyha, amit ők mondjuk a külföldiek leginkább ismernek. Tehát mi az, ami olyan meglepő, hogy úgy nagyon tetszik a külföldieknek, és több fantázia van benne.
2: Szerintem például most ott a Time Out-on a főleves, az nagyon szeretik.
1: Azt hozzá is teszem, hogy például én bevallom, hogy az elején, mikor először voltam, akkor úgy pont beszéltük is, hogy hát főleves, főleves, és egyébként a nem volt is nálam vendég, nagyon-nagyon szerettem azt a beszélgetést. Ugye gondoltam, hogy nagyon szeretek hozzájárni a helyére, mert hogyha egy főlevesre vágyom, akkor nekem hozzá tartozik az a közeg is, hogy akkor ott egy ilyen nagy tálban, ott abban a kicsit kifőzés közegben látom anyukáját, meg mit tudom, ez, hogy az is része. De aztán, ugye, amikor kiderült, hogy a Time Out-on ugye másik főlevest főz, mert hogy a szürke marhából készül, tehát hogy picit más, és nagyon-nagyon finom szerintem. És én arra úgy rákattantam, hogy azóta nagyon sokszor azért megyek csak oda, hogy arra a levesre rákattantam, meg van egy tavaszi tekercse is, ami más. Tehát általában ugye nem feltétlenül ugyanazt hozza csak az étterem, amit a persze saját helyén, hanem valami kis csavart és újdonságot. Szóval, hogy mindenkit arra bátorítunk, akkor kedves nézők és kedves hallgatók, hogy aki még véletlenül nem járt a Time Out Marketen a Blahalóza téren, hogy az Corvinár, egykori Corvinár házban, az azonnal pótolja, mert itt mi dobáltuk be, hogy miket kell kóstolni. Természetesen első helyen a velős pirítós, keve velős pirítósát, ugye a Casa Krista balatonszőlősi, Casa Kristának a séfje egyébként, hogyha valaki Balatonon jár, akkor ott is meg lehet téged látogatni, igen, és lehet kóstolni a főztödből, meg hát a 11 vagy 10 másik étteremnek a különböző különleges fogásaiból is lehet kóstolgatni, úgyhogy én is jövök, alig várom, hogy megint eljussak hozzátok, ugye köszönöm szépen, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönjük, és találkozunk a Time Out Marketen. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő vasárnap is várom önöket, mint mindig.
0: Mindjárt folytatódik majd a kóstolj, meg azt a műsorunk ismétlése, Mautner Zsófival, tartsanak velünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, tovább csökkent a tó vízszintje és messze még a javulás. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház űrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvíz elvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lóci utcát a 71-es főutat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent, augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mért. Majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint. A legfrissebb augusztus 21-én reggel 7-kor rögzített adatok szerint a Balaton átlagos vízszintje továbbra is 46 cm. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat. Az első lépést ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében rendezik. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat, az első lépést idén össze újra megrendezik, ezúttal Debrecenben. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, a mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készüljenek hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra készüljenek a 23. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésben, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben, a Kőérberki úton, a Balaton út közelében vízzet javítása miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra készülnek, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. A Kőbánya úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. Továbbá sávlezárásra készülnek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Isai úti csomópontban elektromos közműjavítása miatt. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel. Már is indítunk egy újabb órát a stúdióban. Csák Attila is ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. A vasárnap reggeli ébredés mellé. Itt van már is elsőként Hurt és a Purple Disco Machine közöse. Ez most nálunk a Wonderful Life.
3: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a legszuperebb hosszú hétvége kikapcsolódási tippjeit hallják itt a Sláger FM-en. Többek között ellátogathatnak a Mózis-szigetre a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Augusztus 21, 22 és 23-án várnak itt mindenkit. A Margit-szigeti Mózis-sziget, tehát augusztus 9 és 25-e között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti. Eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhetnek fel, a belépés pedig teljesen ingyenes. Mindezt tehát a Margit-szigeti atlétikai centrumban, melyhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig a vasárnap délelőtt mellé érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és Bruno Mars közöse következik már is, ez most nálunk a Die with a Smile.

0: A Sláger FM-et hallgatják. Nem sokára 9:30 lesz majd, szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót az időjárás jelentésről is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem, jelezzék és segítség egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630-30-30-95-8-as. My Smith pedig mindjárt jön a Stargazing-el itt a Slágeren. Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Most nagyjából 11 és 20 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig 25 és 32 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Mondom már is, a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában, az M51-es csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt itt a 25-ös kilométernél, a gyűjtőelosztó sávon vesztegelnek a sérült járművek, csak óvatosan. Továbbá a főváros útjairól, a 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz viszont sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, várhatóan a mai naptól, a Baross utcában pedig irányunként csak egy sáv járható, a Mária utca és a Kisvaldi utca között. A mai nap folyamán 14 óra 45-től 21 óra ilyen 19-es Nosztalgia villamos jár a De============················és a Batthyány tér között. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. 0630-30-30-95-8 pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Jobb ilyen és jó étvégét a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz. Jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk, úgyhogy tartsanak velem, Pink, és a Get the Party Started pedig jön az óra zárásaként.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között pár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Közeleg a megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben. Megváltoztak az utazási szokások a Balatonnál is. Még nem ért véget az árvaszúnyog rajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, mondta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenéküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekord alacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra két turbina termel. A megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra, megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyár végi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészülését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tette. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető, így a családoknak nem feltétlenül kell napokkal korábban hazautazniuk. Ennek köszönhetően még néhány napot könnyebben eltölthetnek a Balatonnál. A júliusban fejlődésnek indult népes árvaszúnyog generáció fejlődése a számukra kedvező időjárás és algatömeg hatására gyors volt. A lárvák nagyobb része augusztus első felében már ki is rajzott. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss összefoglalója szerint azonban még nem ért véget az árvaszúnyog rajzás. A szigligeti, siófoki és keszthelyi medencék üledékében ugyanennek a generációnak az egyedei még mindig jelentős mennyiségben vannak jelen, nagyjából 751 négyzetméteren. A lárvák előre haladott fejlettsége alapján az elkövetkezendő napokban, mintegy kéthetes időintervallumban továbbra is nagy tömegű árvaszúnyograjzás várható, írja a veol.hu. Meleg, szélcsendes vagy enyhén szeles időben augusztusban még jelentős árvaszúnyograjzásra lehet számítani a Balaton érintett térségeiben. Mindhárom medencében kevés a fiatal lárva.
1: És a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában, az M51-es csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt itt a 25-ös kilométernél, a gyűjtőelosztósában vesztegelnek a sérült járművek, csak óvatosan. Továbbá a főváros útjairól, a 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz viszont sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, várhatóan a mai naptól, a Baross utcában pedig irányunként csak egy sáv járható, a Mária utca és a Kisvaldi utca között. A mai nap folyamán 14 óra 45-től 21 óra 19-es Nosztalgia villamos jár a Deадминистратив Ferenc tér és a Batthyány tér között. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább. tovább haladni. 0630 30 30 95 8, ez pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Itt van már is elsőként John Newman aktuális slágere, ez most nálunk a Love Me Again. Jó reggelt és új döntetést!

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM, és frissítést kapnak a bubik. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelölt pozíció nem egyezik a kerékpár tényleges helyével. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyadatokat pontosabban kezeljék a bringák, ezt a BKK közölte. Az elmúlt időben megsokasodtak az olyan úgynevezett fantom biciklik, vagyis a megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelölt pozíció nem egyezik a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg ezt az új szoftvert, a flotta több mint 90%-ában már felépítve van. Ha még nem próbálták, érdemes azért menni, az új bringákkal nagyon szuperek lettek. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Hozom már is benne a Kárdizán sláger és Circle in the Sand, ezzel már is most nálunk.

0: fél tizenegy lesz nem sokára, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt szétnézünk majd az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Cseppel Ron érkezik, aki tavaly egyébként a Sziget Fesztiválon is fellépett, elképesztő buli volt. Mindjárt jön majd tőle a Good Luck Baby-t a Slágeren, az időjárás és a közlekedés infók után. Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, most nagyjából 11 és 20 fokot mérhetünk, a délután órákban pedig 25 és 32 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Mondom már is, a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában, az M51-es csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt itt a 25-ös kilométernél, a gyűjtőelosztósában vesztegelnek a sérült járművek, csak óvatosan. Továbbá a főváros útjairól, a 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz viszont sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, várhatóan a mai naptól, a Baross utcában pedig irányunként csak egy sáv járható, a Mária utca és a Kisvaldi utca között. A mai nap folyamán 14 óra 45-től 21 óra igen 19-es nosztalgia villamos jár a De Ferenc tér és a Batthyány tér között. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is, valamár is Szikor Robi közös az Úristen pedig jön az óra zárásaként. Jó időt adás és jó hétvégét!
1: Ez a Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jól halad a munka a Paksi Duna szakaszon. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Közölte a honvédelmi miniszter a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videófelvételen a jelenleg is építés alatt álló kövekből épített vízimű tárgyalálva elmondta. A munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. A honvédelmi miniszter közölte, hogy csak a balparton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be. Még ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Magyar Péter miniszterelnök korábban a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint, mint a turbinák hűtését szolgáló vízkivételi műnél. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Káltai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. A Karmelitába a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozását tartja az idei augusztus 20-ai legemlékezetesebb eseménynek a miniszterelnök. Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorvézoltak. A hosszú, emlékezetes és szívet melengető nemzeti ünnep főbb eseményeinek felsorolását követően azt írta, hogy számára a nap legemlékezetesebb könyvfakasztó része mégis az volt, hogy a tűzijáték előtti fél órában meglátogatta a gyermekvédelemből érkező 160 gyermeket, akik idén a Karmelita palota teraszáról nézhették az esti programot. A terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték civilek, zsidó szervezetek képviselői és aktivisták a Zsámbék-medencei Zsidó Hétközség Egyesület szervezésében Budapesten a Dohány utcai zsinagóga előtt megtartott demonstráción. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy a Magyarországon élő palesztinok közössége szolidaritási demonstrációt tartott palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogva tartott orvos, Hussam Abu Safia mellett a fővárosi Főbán téren. Az ellentüntetés résztvevői szerint ugyanis az orvos valójában egy számos izraeli civil haláláért felelős terrorista, a Hamas terrorszervezet magasrangú tagja, ezredese. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra 11 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Mindenkinek is vezessenek óvatosan, lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, kedden reggel 4:30-ig, valamint a mai napon 12 óráig pedig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában és a Dózsi György tér, valamint az Attila út között. A 16-os autóbusz nem közlekedik keddig, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz sűrűbben jár. A József kör úton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan a mai naptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. A mai napon 14 óra 45-től egészen este 9 óráig N19-es nosztalgi villamos jár a De Ferenc tér és a Batthyány tér között, valamint 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es nosztalgi autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel, jó hétvégét, szép vasárnapot mindenkinek, már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk a vasárnapi ebédkészítés mellé. Itt van már is elsőként Alex Warren slágere, szólmas nálunk a Fever Dream, én Csáki Attila vagyok.
0: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Úgyhogy itt mindenkinek ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ed Sheeran vadíjú slágerit hallgattuk meg az előző percekben, és most irány a Magyar Jazz ünnepe a Magyar Zeneházában. A mai nap folyamán a Magyar Jazz műfaja előtt tisztelgő, ingyenes szabadtéri koncertekkel és beltéri előadásokkal vár mindenkit a Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Zeneháza, tehát. Úgyhogy várnak mindenkit, tehát itt a mai nap folyamán, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a hosszú hétvége utolsó napja, illetve az utolsó óráim mellé is, hiszen ugye vasárnap van, eltelt a hosszú hétvége, hát azért még használják a lehetőséget, van egy jobb pár óra a mai napból. Nálunk pedig érkeznek a legnagyobb slágerek.

0: 2022 lesz nem sokára, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó időtöltést és jó hétvégét mindenkinek, ha útnak indulnának, csak óvatosan várom a legfontosabb közlekedési információkat. Mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Én pedig mindent hozom majd Shawn Mendes és Camila Cabello közösét a Señorita szó a pár percen belül itt a Slágeren. Ma összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható, most nagyjából 11 és 20 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig 25 és 32 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Mondom már is, a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában, az M51-es csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt itt a 25-ös kilométernél, a gyűjtőelosztósában vesztegelnek a sérült járművek, csak óvatosan. Továbbá a főváros útjairól, a 16-os autóbusz nem közlekedik, keddig a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz viszont sűrűbben jár. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni, várhatóan a mai naptól, a Baross utcában pedig irányunként csak egy sáv járható, a Mária utca és a Kisvaradi utca között. A mai nap folyamán 14 óra 45-től 21 óra ilyen 19-es Nosztalgia villamos jár a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz nem sokára, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása, a hosszú hétvége utolsó napján Karakas Balázsral. Mi újság, sikerült pihenned?
1: Hát nekem sikerült egyébként, én a hosszú hétvége első két napján pihentem, kirándulgattam, jártam a Mátrában például, képzeld el. Bizonyám. Még mindig vannak fák, meg hegyek, tudod, áhért. Ismerős.
0: Igen.
1: Veled mi újság?
0: Én meg vagyok, köszönöm szépen, ugye jövő héten nem vagyok, úgyhogy érkezem vissza szeptemberben, én is elmegyek, hogy jól megérdemel szabadságomra.
1: Na hát akkor előre is jó pihenést kívánok. Én megjövök, hozom a program lehetőségeket, mondom a leghasznosabb infókat, úgyhogy érdemes velem maradni.
0: Kitartás és jó hétvégét mindenkinek, ami még hátra maradt itt a vasárnapból. A viszonthallásra.
1: Jó pihítat is. Ciao.

0: Halló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Nem jössz fürdeni?
8: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
7: Ne szenvedj már, kent be Canestennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
8: Canesten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Canesten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, tovább csökkent a tó vízszintje és messze még a javulás. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház űrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvíz elvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lóci utcát a 71-es főutat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent, augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mértek, majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint. A legfrissebb augusztus 21-én reggel 7-kor rögzített adatok szerint a Balaton átlagos vízszintje továbbra is 46 cm. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat. Az első lépést ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében rendezik. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat az első lépést idén össze újra megrendezik, ezúttal Debrecenben. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, a mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen.
11: Délmúlt 4 perccel jó utat kívánok a mondjuk Balatonról hazafelé tartóknak, nekik azért kell némi kitartás is, hiszen az M7-es és a régi 7-es is azért eléggé nyögvenyelős így közlekedés szempontjából. Legutóbb arról kaptunk híreket, hogy a Budapest felé vezető oldalon az M7-esen Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érnél is jelentősebb lassulásra, torlódásra kell készülni. De mondanám, hogy egyébként a régi 7-es sem egy jobb alternatíva, hiszen azért az is eléggé szépen be van állva, mert talán kisebb a dugó hossza, mint az M7-esen. Egyébként érdemes lehet ilyenkor alternatív útvonalakban gondolkozni, azért bőven van az embernek lehetősége, hogyha kinyitja a térképet, és elkezdi megtervezni fejben a saját útvonalát Budapestre, lehet, hogy jobban járhat. Tudni kell, hogy még mindig le van zárva a pesti alsó rakpart, a Margit és az Erzsébet hidak között, ez hétfő hajnalig így is marad, és lezárásra számíthatnak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden hajnali fél ötig, illetve azt mondták, hogy ma délig van lezárva a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca, meg a Váralja utca, a Dózsa György tér és az Attila út között, úgyhogy valószínűleg ezt ezekben a percekben nyitják meg.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Délelmúlt az ebédhez jó étvágyat kívánok. Hello a stúdióban már Karakas Balázs, program lehetőségekkel, hasznos információkkal, közlekedési hírekkel és valóban a legnagyobb slágerekkel változatosan. All Saints és az ezredfordulós dal, előtte viszont Megan Trainor indít, itt a Lips a Movin.

Elton John és a hatalmas lendületű I'm Still Standing itt a Sláger FM-en 5 perccel múlt el már délután 4-1, 100 ágra süt a nap Budapesten. Készüljenek arra, hogy sokan jönnek vissza az M7-esen a Balaton irányából Budapestre, Zamárdi és Fehérvár között jelentős a torlódás, és Érdnél is azért szakaszos lassulásra készülhetnek. A régi 7-es sem feltétlen jó alternatíva mindenhol, mert a Balaton környékén például azért ott is nyűglődős a helyzet. Kitartást mindenkinek. Közben pedig nézzük a legizgalmasabb mai budapesti programokat is, ugyanis tart a magyar jazz ünnepe. Ma egész nap ingyenes programsorozattal ünneplik a műfajta Magyar Zeneházában. A rendezvényt a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza szervezi. A szabadtéri színpadon a műfaj több különböző irányzata megjelenik. Fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodeg Trio és a Coltrane Legacy. Az este záró koncertjéről Gájer Bálint és zenekara gondoskodik, és a szabadtéri produkciók mellett beltéri előadások is szerepelnek a programban. A rendezvény több generáció zenészeit és eltérő jazz hangzásokat mutat be. Én ehhez persze jó szórakozást kívánok. Na meg a Magna Cum Laude-hoz, ez a dal fesztiválhimnusz volt 2008-ban.

0: Egy édes dalocska a 90-es évek végéről, The Cardigans és a Love Fool itt a Sláger FM-en. 3 perccel múlt el délután 1:30. Élvezzük ki a hosszú hétvége utolsó napját. Ehhez hozom Shaboozy felvételét, 2024 egyik legnagyobb slágere lett. Képzeljék el, 19 hétig vezette az amerikai Billboard 600-ot, ezzel rekordot állított be. Mindjárt érkezik az a Bar Song, előtte nézzük, milyen idő lesz. Egészen kellemesnek mondható az időnk jelenleg, 26 fokot mérhetünk a fővárosban, és szépen süt a nap. Marad egyébként ez a nyugis idő, számottevő csapadékra nincs kilátás, az északi-északnyugati szelet viszont többfelé kísérhetik környékünkön is élénk széllökések, a legmagasabb hőmérséklet ilyen 27-28 fok környékén alakul a fővárosban. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lehet környékünkön is. Hajnalban 16-17 fokig hűl le a levegő, holnap napközben pedig 28 fok környékén alakulnak a csúcsok. És persze jó utat kívánok annak, aki így a hosszú hétvége utolsó napján ott van az utakon. Neki azért nem egyszerű a helyzete, legalábbis, hogyha a Balaton irányából akarna visszajönni hozzánk Budapestre, hiszen erős a forgalom az M7-esen, a Budapest felé vezető oldalon Zamárdi és Fehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak. De a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint a régi 7-es főúton is azért nyűgös a közlekedés ott a Balaton környékén, úgyhogy legyenek körültekintőek, bár a Balaton után már azért állítólag jó alternatíva lehet. Számoljanak továbbá arra, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál korábban volt egy baleset, megszűnt ugyan a sávzárás, a torlódás jelenleg feloszlóban van. Az 52-es főúton még vételkörzetünkben Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, én ültem már ott dugóban, kellemetlen volt. A félútpálya le van zárva, napközben torlódásokra lehet számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek, munkaidőben mindkét irányba torlódásra lehet számítani azon a szakaszon is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Pharrell Williams és a Happy csinálta a jó kedvet itt a Sláger FM-en. Közel 5 perccel múlt el, délután 3:41. Nagyon szép az időnk odakint, 26-27 fokot mutatnak a hőmérők, és szépen süt a nap. Ez mondjuk tökéletes idő arra, hogy éppen autózzunk hazafelé a hosszú hétvégei kikapcsolódásról. Sokan vannak így ezzel az M7-esen is a Budapest felé vezető oldalon. Zamárdi és Fehérvár között, illetve Érnél is szakaszos lassulásra készülhetnek. Nekik bizony sok-sok erőt küldök, meg jó zenéket, hiszen itt van Niall Horan azzal a dallal, ami a brit kis lemez listán egész szépen teljesített. Ekkor Niall Horan már túl volt 2 szólóalbumon, és a One Direction utáni pályája helyett egyre inkább a saját dalaival azonosította a közönség. Niall Horan, tőle most a Heaven forog.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit. A jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik. Ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
2: Így több mint 3 perccel délután 1 óra után nézzük a közlekedés híreit. Budapesten jól lehet közlekedni, akut problémáról nem kaptam információt. Ami viszont fontos, hogy az M7-esen sokan indultak el a Balaton irányából Budapestre, Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érd térségében is szakaszos lassulásra készülhetnek az autópályán közlekedők, de a legutóbbi híreink még arról szóltak, hogy egyébként a régi 7-esen is lassabb lehet az áthaladás, ott főképp a Balaton környékén, szóval legyenek körültekintőek és mindenféleképpen türelmesek ezen a részen. Ha valaki Székesfehérvár Székesfehérváron keresztül autózna, jó, ha tud róla, hogy ott a Szárcsa utcában Trafipax dolgozik, de a Székesfehérvári Vásárhelyi utcában is háromlábú eszközt láttak arrafelé közlekedő hallgatóink. Tudjanak róla, hogy az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon baleset történt, Ócsánál több jármű karambolozott. A 29-es kilométernél a belső sávot zárták le, nagyjából 3 kilométeres ott a kialakult torlódás. Le van zárva a pesti alsó rakpart, a Margit híd és az Erzsébet híd között, ez így is marad hétfő hajnalig. Tudjanak róla, hogy a BKK járatok ma vasárnapi menetrend szerint indulnak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra múlt 4 perccel Hello a stúdióban Karakas Balázs, hozom a legnagyobbakat a hétvégi lazítás mellé. Énekel majd Olivia Dean, aki könnyed szólos hangzást hoz, jön a Dario G is, előtte pedig a portugál énekesnő, aki a 2000-es éveket nagyon vitte. Nelly Furt-

Ővel George Ezra és az Anyone For You 4:02 múlt 3 perccel itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan vasárnap délután is, amikor sokan már túl vagyunk az ebédszüneten. Mindenkinek kellemes pihenést kívánok, 27 fok van odakint, kellemesen süt a nap. Az M7-esen pedig sokan tartanak jelenleg is Budapest irányába a Balaton felől, úgyhogy arról legyenek türelmesebbek. Ezek mellett pedig nézzük a legizgalmasabb programokat akkor is, hogyha még így ebéd után csinálnának valamit, mert hogy ma még látogatható a budai várban a hagyományőrző kézműves mesterségeket és népművészetet középpontba állító 40. mesterségek ünnepe. A fesztivál idei kiemelt témája a fazekasság, a díszvendég pedig az Amerikai Egyesült Államok. Közel 1000 mester, magyar és külföldi alkotók, látványműhelyek, valamint mesterségbemutatók várják. Nem csak hogy szemlélhetjük a munkafolyamatokat, hanem akár még ki is próbálhatjuk magunk is a kézműves technikákat, ami azért szerintem izgalmasan hangzik. Ez ma a budai várban a 40. mesterségek ünnepe. Nálunk pedig a folytatásban a legnagyobb slágerek, a Pointer Sisters egyik legnagyobb dala. Akkor, amikor már az MTV egyre jobban felkapta őket is, Amerikában, Nagy-Britanniában számos neves slágerlistán ezzel a dallal előkelő helyezést értek el. Itt a Jump!

0: Micsoda ízik vérig Amerika, igazi country dallamok el a Langley-vel. Chosen Texas, ez egy új zene volt itt a Sláger FM-en. Fél kettő múlt el több mint kettő perccel. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a mai délutánt. És persze mindjárt, ha már itt a nyár, akkor egy könnyen nyárias dalt hozok. 22 nyarán vált igazán nagy slágerré. Ez köszönhetően annak, hogy a TikTokon elkezdett terjedni, és hát nagyon sokan kezdték el hallgatni, megszerették, és hát van egy olyan tök jó feeling-e, lehúzzuk az ablakot, süt a nap, megyünk végig a hetesen a Balcsi irányába, vagy most így hétvégén talán sokan inkább Budapest irányába, és ez a dal szól az autóban is, énekli a család. Nick Your Sunroof, előtte nézzük, milyen idő lesz. 28 fokot mutatnak Budapesten ebben a pillanatban a hőmérők, egyébként szépen süt a nap, jó idő van, jó érzés valamerre kimozdulni, tegyék meg, ha van rá lehetőségük. Nincs felhő felettünk, számottevő csapadék nem várható, az északi-északnyugati szelet több felé kísérhetik majd élénk széllökések. A mai csúcsértékek nagyjából ebben a 27-28 fokban merülnek ki. Holnap a hajnal 16 fokig süllyed, egészen frissítő lesz a levegő majd kora reggel. A napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből jelentős mennyiségű csapadék nem várható a fővárosban. Holnap 28-29 fok lesz. És persze hozom a közlekedési híreket is, ezért is érdemes az autóban a Sláger FM-et hallgatni. Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé Zamárdi és Fehérvár között, illetve Érnél is szakaszos lassulásra, torlódásra készülhetnek az autósok. Egyébként a 7-es főút egy jó alternatíva lehet bizonyos szakaszokon, de például ott Lepsény környékén, tehát még Jócskán azért a balatoni szakaszon, a 7-es főúton is lassabb lehet az áthaladás, de meg természetesen Siófok belterületén, Balatonsziklák környékén, úgyhogy azért így érdemes megtervezni az utazásunkat. Székesfehérváron Trafipax dolgozik a Szárcsa utcában, valamint az ottani Vásárhelyi utcában. Ott legyenek nagyon figyelmesek és tartsák be a sebességhatárokat. Mondjuk ez azért máshol sem szokott egy rossz dolog lenni. Készüljenek arra, hogy továbbra is le van zárva a pesti alsórakpart a Margit és az Erzsébet hidak között, ez hétfő hajnalig így is marad. Lezárással találkozhatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden hajnali fél ötig. Ami fontos, hogy a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Egy lánybanda a 2000-es évekből, a Sugar Babes adta a délutánunk lendületét az a Bácsi Unával így 3:42 után, amikor köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, ragyog odakint a napsütés, sokan jönnek vissza az M7-esen a Balaton irányából Budapestre, így erős a forgalom Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra számíthatnak, de hát ilyen az, amikor szép lassan véget ér egy hosszú hétvége, és bizony lassacskán készülhetünk majd az újabb munkahét kihívásaira, na meg lassacskán a nyár is véget ér, úgyhogy hamarosan majd azért az ősz, és ugye minden napok komolyra vett oldala is bekövetkezik. Mi viszont itt leszünk és játsszuk mellé a legnagyobbakat. Most éppen Gáspár Laci, aki még a Megasztár első évadában lett országosan ismert. Még ugyanabban az évben jelent meg első albuma, és a 2000-es években ő azért meghatározta a magyar zenei tévék arculatát, meg persze a CD eladásokat. Gáspár Laci és a Hagyd

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Korcsolj egyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Közeleg a megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben. Megváltoztak az utazási szokások a Balatonnál is. Még nem ért véget az árva szúnyograjzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, mondta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenéküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekord alacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra két turbina termel. A megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dubó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. Megnézhet a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilm rendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyárvégi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészülését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tette. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető, így a családoknak nem feltétlenül kell napokkal korábban hazautazniuk. Ennek köszönhetően még néhány napot könnyebben eltölthetnek a Balatonnál. A júliusban fejlődésnek indult népes árvaszúnyog generáció fejlődése a számukra kedvező időjárás és algatömeg hatására gyors volt. A lárvák nagyobb része augusztus első felében már ki is rajzott. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss összefoglalója szerint azonban még nem ért véget az árvaszúnyog rajzás. A szigligeti, siófoki és keszthelyi medencék üledékében ugyanennek a generációnak az egyedei még mindig jelentős mennyiségben vannak jelen, nagyjából 750 egyed négyzetméteren. A lárvák előre haladott fejlettsége alapján az elkövetkezendő napokban, mintegy kéthetes időintervallumban továbbra is nagy tömegű árvaszúnyograjzás várható, írja a veol.hu. Meleg, szélcsendes vagy enyhén szeles időben augusztusban még jelentős árvaszúnyograjzásra lehet számítani a Balaton érintett térségeiben. Mindhárom medencében kevés a fiatal lárva.
1: Jó utat kívánok, számítsanak arra, hogy sokan jönnek vissza a Balatonról, így az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra készülhetnek. Az M3-ason volt egy baleset sajnos a Budapest felé vezető oldalon Vagnál, ott több jármű karambolozott. A 38-as kilométernél most csak a külső sáv járható, a torlódás hosszúsága meghaladta a 4 kilométert már. Az 52-es főúton még vételkörzetünkben Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is az útépítők dolgoznak. Itt a félútpályát lezárták, napközben torlódásra számíthatnak ezen a szakaszon. Budapesten lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfő hajnalig. Még lezárásra számíthatnak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden hajnali fél ötig. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Egyirányosították a 3. kerületi Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És
2: most. Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kettőmúlt 5 perccel hozom a legnagyobbakat a hétvége ritusához. Hello, Karokas Balázs vagyok. Idén júniusban jelent meg ez a dal, nem véletlenül a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza volt. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, itt a kiválóság a DNA.

Ki más, mint a mindig tökéletes zenéket készítő Harry Styles-től az Aperture szólt. Jócskán 4:43 után a Sláger FM-et hallgatják. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a mai délutánt, a hosszú hétvége utolsó napját. Vezessenek óvatosan, az M3-ason Budapest felé volt egy baleset, Bagnál ott több jármű karambolozott, jelentős torlódással, több kilométeres torlódással találkozhatnak az arra járók. Mindeközben mondom, hogy mi mindent csinálhatunk a közeljövőben, mert igazán izgalmas kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában, Vaku Viharban címmel nyílt meg az ingyenes pop-up kiállítás, amely szeptember 13-áig látogatható. A bemutató a 2000-es évek elejének budapesti éjszakai életét és a magyar partifotózás pixelzajos korszakát idézi fel. Glódi Balázs művész nevén fényérzékeny fényképein eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és a korszakból ismerős arcok jelennek meg. A képek vizuális emlékként dokumentálják a Vaku villanásokkal megörökített szórakozó helyi kultúrát. És bizony, van ebben valami. Jó szórakozást kívánok hozzá, a folytatásban pedig könnyed nyáresti élményeket élünk újra, amikor csak ropogott a tábortűz, sütöttünk rajta valami finomat, és csak élveztük a pillanatot, a mostot. Live Back, Sunshine Reggae itt a Slágeren.

0: Ekkorát énekelt Anastasia. Ez volt a Left Outside Alone nálunk a Sláger FM-en. 3 perccel múlt el délután 2:30. Köszönöm szépen, hogy a hosszú hétvége utolsó napját együtt tölthetjük. Süt a nap, sokan jönnek visszafelé a fővárosba. Véget ért a hosszú hétvége. Hát még nem, mert hogy még a feelingje megvan, de azért szépen lassacskán már fel kell készülni a következő hét okozta kihívásukra. Én pedig megpróbálom azért könnyíteni a helyzetet az ír Dermot Kennedyvel, aki a 2010-es évek végén futott be. A nagy áttörésnek a Power Over Me hozta meg még az előző évtized végén, és aztán az a különleges jellegzetes reket hangja beitta magát a szívünkbe. Jön tőle azonnal a Kiss Me, előtte viszont nézzük, milyen időnk lesz. Budapesten 28 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők, semmi esélye is jele annak, hogy bármiféle probléma lenne a mai időjárással, szépen süt a nap, jelentős mennyiségű csapadékot nem ígértek a meteorológusok, az északi-északnyugati szelet viszont kísérhetik akár élénk széllökések is. A mai nap folyamán Budapesten nem várható fronthatás, egy picikét fellélegezhet a szervezetünk. A frontok hiánya miatt a légnyomás stabil lesz, ami kedvez a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőknek, és csökkentheti a migrénes rohamok és a hirtelen vérnyomás ingadozás kockázatát. És persze jövök a közlekedési hírekkel is itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Erős a forgalom továbbra is az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra készülhetnek. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon karambolozott több jármű is bagnál. A 38-as kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás nagysága pedig már a 7 kilométert is meghaladta, ami növekedés az előző időszakhoz képest, úgyhogy sok-sok türelmet kívánok. Hát én ilyen szituációknál azért már lehet, hogy elgondolkoznék azon, hogy inkább kerülök a régi 3-as főúton. A Budapesten autózóknak fontos, hogy lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit és az Erzsébet hidak között, ez így is maradt hétfő hajnalig. Kedd hajnali 4:30-ig pedig lezárásra számíthatnak a Szentháromság utcában, valamint a Tárnok utcában is. Fontos információ még, hogy a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sávlezárásra készülhetnek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban elektromos közműjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ő volt Miles Smith és a Stargazing itt a Sláger FM-en. Köszi, hogy együtt rádiózunk vasárnap délután, így 5 perccel 3:43 után. Lassan véget ér a hosszú hétvége, ezért sokan jönnek az M7-esen Budapest irányába, torlódásra számíthatnak több szakaszon is. Az M3-ason Bagnál pedig több jármű karambolozott a Budapest felé vezető oldalon. A legutóbbiakban már közel 10 kilométeres torlódásról kaptunk jelentést, úgyhogy legyenek óvatosak arra felé. Én pedig hozom a jó zenéket a folytatásban is. Shattered Dreams, 1987-ben ez hozta meg a nagy áttörést a Johnny Hates Jazznek. Ilyen volt az MTV hős korszaka, na meg a kazettás Walkmanek is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írta Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályai többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Vasárnap a felhősebb tájakon a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában napos idő várható többnyire kevés gomoly felhővel, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható.
2: Közel 4 perc múlt el 3 óra, hogy csekkoljuk a Budapest és a környékbéli utak híreit, hiszen azért sokan elindultak a fővárosba vissza így a hosszú hétvége után, ami azt jelenti, hogy bizony-bizony az utakon is van ennek okán némi kis mozgolódás. Az M3-ason Budapest felé korábban Bagnál több jármű karambolozott, a sávzárás megszűnt, de a jelentős mértékű torlódás még mindig lassan akar feloszlani, azt tanácsolják az Útinform szakemberei, hogy kerüljenek a 3-as főúton. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak. Érdnél baleset is történt az M7-esen, a 17-es kilométernél csak a leállós sáv foglalt, de azért jobban belassult a forgalom ennek hatására. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a komáromi szakaszon korábban kiépített terelésben egy újabb baleset történt. A 87-es kilométernél megállt az átterelt belső sáv forgalma, cirka 6 kilométeres a torlódás. Ha most indulnak el Budapest irányából, abba az irányba, erre számítsanak, érdemes lehet korábban, hát vagy lejönni az M1-esről, vagy ugye a másik sávot választani. A határ kilépő oldalán 3 kilométeres torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Óra elmúlt, hello, jó hétvégét a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, hasznos információkkal, program lehetőségekkel és csak a legnagyobbakkal. Például a csodás Dua Lipa hamarosan megérkezik a Training Seasonnel, előtt egy jó elegáns dal Revillini tolmácsolásában. Jön a Love Me Not!
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Szólisztunk, Earth, Wind & Fire, Let's Groove, itt a Sláger FM-en egész hétvégén csak ezek a zenék szólnak, sokan tartanak hazafelé Budapestre, ezért például az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon többfelé lehet jelentősebb lassulásra számítani. Ezek mellett pedig azért még tervezhetjük a nyár utolsó hetére is a programokat. A Deák 17 galéria hashtag Connected című ingyenes kiállítása vár minket egészen augusztus 28-áig. A tárlat azt vizsgálja, hogy hogyan vesz részt az online tér az identitás kialakításában, avatarokon, profilokon, filtereken és digitális esztétikákon keresztül. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját követve mutatnak rá a tudatos, digitális jelenlét kérdéseire. A kiállítás nem csak megfigyelésre épít, interaktív és virtuális valóság megoldásokkal párbeszédre hív ember és gép kapcsolatáról. Mindez a Deák 17 galériában augusztus 28-áig látogatható. Nálunk pedig a nyugat-európai művész Kamrad énekel most, itt a Be Mine.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Tina és a Proud Mary itt a Sláger FM a legnagyobbakkal. 3:30 után járunk már vasárnap délután, ráadásul a hosszú hétvége lezárása kép. Hozzuk a legjobbakat. Lady Gaga itt is van egy elképesztően nagy zenével, méghozzá a Wednesday sorozatban szerepelt a The Dead Dance-szel. Előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. A nap hátra lévő részében számottevő csapadékra nem kell készülnünk a fővárosban. Az északi-északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. Ma a legmagasabb hőmérsékleti értékek 29 fok környékén alakulnak. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél sokfelé élénk lehet. A fővárosban a hajnal 16-17 fokkal indul, napközben pedig 28-29 fok környékén alakulnak a csúcshőmérsékleti értékek. Kedden is napos idő lehet, bár aznap már azért meglephetnek minket elszórtan zivatarok. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra, hiszen már történt több probléma is például a környező autópályákon. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Bagnál több jármű is karambolozott. Nincs sávzárás, de a torlódás lassan oszlik fel. Az M7-esen erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra készülhetnek. Érdnél egy baleset is történt, a 17-es kilométernél a leállós sáv foglal, de ettől azért még lassul a forgalom. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a komáromi szakaszon korábban kiépített terelésben egy újabb baleset történt, megállt a 87-es kilométernél az átterelt belső sáv forgalma, 6 kilométeres már a torlódás, javaslom, hogy választanak másik útvonalat. Az M1-esen a határ kilépő oldalán nagyjából 3 kilométeres már a torlódás az erős autós forgalom miatt, számoljanak plusz menetidővel. Le van zárva továbbra is a pesti alsórakpart, a Margit és az Erzsébet hidak között egészen hétfő hajnalig, és lezárásra számíthatnak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden hajnali 4:30-ig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Benson Boone-zene a Mystical Magical varázsolt. Csoda jó kedvet egy ilyen csodaszép nap sütötte délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Jó utat mindenkinek! Azért a Budapest felé vezető utakon sok felé lehet egy picit élénkebb a forgalom. Véget ért a hosszú hétvége, mindenkinek jönni kell vissza. Azt a szépen sorjában készülődni már a holnapi munkanapra? Na ehhez hozom én a megfelelő ütemeket. Hamarosan velünk lesz Shawn Mendes kiválósága is. Előtte viszont még egy hazait is fogyasztunk a Follow the Flow jó voltából. Szakács Gergő, Molnár Csaba, vagyis Furacsi, Vince Gergely, azaz BLR. Ők indították el ezt a bandát, és gyorsan a rádiókba és a nagy színpadokra kerültek. A Follow the Flow-tól most a Maradok távol pörög.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Fordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most 1 hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, tovább csökkent a tó vízszintje és messze még a javulás. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház űrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lóci utcát a 71-es főutat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mért. Majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint. A legfrissebb augusztus 21-én reggel 7-kor rögzített adatok szerint a Balaton átlagos vízszintje továbbra is 46 cm. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat. Az első lépést ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében rendezik. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat, az első lépést idén össze újra megrendezik, ezúttal Debrecenben. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, a mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen.
1: Négy múlt 4 perccel mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Még mindig kínlódós azért az M7-esen, hát legfőképpen a Balaton, tehát a Siófok és Székesfehérvár között egészen jelentős torlódás alakult ki, de ugye a 7-es főúton sem föltétlen egyszerűbb az életünk ennek okán. Ott is például Lepsény, Siófok között azért nehézkesebb lehet a haladás, de úgy Polgárdi, Kőszárhegy, Székesfehérvár között sem a legegyszerűbb a helyzet. Úgyhogy ott sok-sok türelemre van szükség. Egyébként, ha már azon a környéken járunk, Fehérváron a Szárcsa utcában Trafipax dolgozik, és szintén Fehérváron a Vásárhelyi úton is rendőrökről kaptunk bejelentést. Az M7-esen, ha már haladunk visszafelé Budapest irányába, számoljanak arra, hogy Érdnél is lassulás lehet, sőt, mint abban korábban volt még egy baleset is a 17-es kilométernél, bár ott csak a leálló sáv foglalt ennek okán, de azért meglassíthatja ez is a haladásunkat. Az M3-ason szintén Budapest felé Bagnál karambolozott több jármű korábban, nincs már sávzárás, de egyébként még mindig azt mondják, hogy jelentős mértékű torlódásra számíthatnak arra felé, több kilométeres mértékű torlódásra, úgyhogy ott is azt javaslom, hogy türelmesebben, és érdemes lehet akár a 3-as főutat választani kerülő útként.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után járunk, hello, Karakas Balázs a stúdióban, jó hosszú hétvégét kívánok. Alex Warrennel indul a zenefolyamunk, akinek a története jóval a rádiós sikerek előtt még a TikTokon indult. Elképesztő, milyen gyorsan vált virálissá az ember. Itt van tőle a legutóbbi siker, Fever Dream.
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sabrina Carpenter és a Tears itt a Sláger FM-en. 4:05 is elmúlt, már jó utat kívánok a most éppen a Budapest felé tartóknak. Számukra nehezebb azért a helyzet. Például az M3-ason Bagnál ugye korábban több jármű karambolozott, és az M7-esen a Balaton felől is sokan tartanak vissza hozzánk. Ezek mellett pedig ne felejtsük el a következő időszak legizgalmasabb program lehetőségeit, hiszen azért bőven van miről beszélnünk. Például a Kokáért még mindig megtekinthető a Korea fényei Csindzsú sejemlámpásai kiállítás a Koreai Kulturális Központban. Ez egészen szeptember 4-ig várja a látogatókat. A kiállító teret több mint 1400 sejemlámpás világítja meg. A bemutató Csindzsú Dél-Korea egyik fontos kulturális városának örökségét hozza el közelebb a budapesti közönséghez. A város hagyományaiban évszázadok óta összekapcsolódik a sejemkészítés és a lebegő lámpások világa. A kiállítás azért egyszerre mutatja be a kézműves örökséget, a történelmi emlékeket és a kortárs koreai vizuális kultúrát. Itt nálunk Budapesten, hát a Koreai Kulturális Központban egészen szeptember 4-ig. Viszont addig is a hosszú hétvégei utazáshoz például Rick Astley énekel, az ember, aki mémé vált. Tőle már a Together Forever következik.

0: Hihetetlen, de ez a dal is 10 éves már. Birdie-től a Keep In Your Head Up pörkött fél öt után, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét. Hát, hosszú hétvége utolsó napját, valahogy ez mindig a legnehezebb ilyenkor. Tudatunkba fogadni, hogy bizony ez a 4 nap úgy eltelt, mint a hús, és vár minket egy újabb munkahét. De ha jó zenékkel töltjük meg, akkor talán könnyebb lesz. A One Republic érkezik most, az Apologize-al robbantak be még a 2000-es évek végén, az amerikai Billboard 600-on nagyon szép sikereket értek el. Aztán jött a Counting Stars, és aztán a nagy világsiker, ami 2022-ben a Top Gun Maverick filmben is megszólalt. Itt az Ain't Worried előtte nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep Budapesten, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél élénk lehet. Kora reggelre frissítő, 17-18 fokig hűl majd le a hőmérséklet, napközben pedig 28-29 fok várható a magyar fővárosban. Mindemellett érdemes arra készülni, hogy kedden majd a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felé zavarhatja meg felhőzet, aztán pedig helyenként záporok, zivatarok is jöhetnek majd. Szerdán napközben változóan felhős napos idő várható, de legfeljebb már csak néhol alakulhat ki futózápor. Jó utat kívánok, hozom a friss, ropogós közlekedési információkat. Továbbra is erős a forgalom az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Zamárdi és Székesfehérvár között, és Érdnél is szakaszos lassulásra készülhetnek. Korábban Érdnél volt egy baleset is a 17-es kilométernél. A legutóbbi hírek szerint ott ez csak a leállósávot érinti, de ettől függetlenül azért lassít ez is a forgalmon. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Pagnál több jármű karambolozott, nincs sávzárás, de még mindig több kilométeres a torlódás, így ha tehetik, lehet. Lehetséges, hogy jobb ötlet a hármas főutat választani azon a környéken. Ezen túlmenőleg a budapesti autózók arra készüljenek, hogy még mindig le van zárva a pesti alsórakpart, a Margit és az Erzsébet híd között, ez így is marad hétfő hajnalig. De kedden hajnali fél ötig lezárásra számíthatnak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában is. Ezentúl lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Egyirányosították a harmadik kerületi Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál a távhővezeték javítása miatt. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot az útburkolat javítása okán.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Újabb sláger a Sláger FM-en.

A nagy mackó, ahogy szokták hívni, Teddy Swims hozta el a vadonatúj zenéjét, ez volt a Break Up in Reverse nálunk a Sláger FM-en. Készüljenek arra, hogy Budapest felé sokan jönnek most az autópályákon. Például az is az oka ennek, hogy sokan a hosszú hétvégén elmentek mondjuk a Balatonra fürdőzni, elmentek rokonlátogatóba, és most jön mindenki visszafelé, hiszen holnaptól vissza kell állni a munkába. De én majd hozom a jó zenéket, amikkel könnyebben fog menni ez is, hiszen a Cool and the Gang Celebration-je 1000 meg 1500 születésnapi bulin megszólalt már 1980 ősze óta, 81 februárjában már az amerikai Billboard 600 élére jutott. Ez lett a csapat egyetlen lista vezető dala ezen a slágerlistán. Celebration, egyesítjük a funkot és a diszkót, zenél a Cool and the Gang.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
12: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
13: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
16: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
15: Aha.
16: És ilyenek.
15: Mert a cigaretta az a természetre káros?
16: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
15: Te hogy véded a természetet, Dorina?
16: Mi nem szemetelünk.
15: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
16: Mert ő is megóv téged.
17: Milyen bölcs!
13: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Az atomenergiára szükség van, mondta a miniszterelnök, zéró toleranciát hirdettek a kisebbségek bántalmazásával szemben. Meghalt a hajós kapitány, aki nem segített a hableány balesetnél. Molnár Róbert vagyok. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mindegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésében lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről és arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé. A férfi az eljárás során azzal védekezett, hogy ő nem látta a vízbe került embereket. Hétfőn a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések a szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, de marad a meleg.
19: Hozom a friss közlekedési információkat, jó utat kívánok a Sláger FM-mel. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bakk között továbbra is erős a forgalom, lassulnak, torlódnak a járművek. Erős a forgalom továbbá az M7-esen Budapest felé, Zamárdi és Székesfehérvár között, de Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak az autósok. Az M1-es autópályán Hegyeshalomnál a határ kilépő oldalán 3 kilométeres már az autósor. Ha most indulnak arra Budapestről, akkor fontos ezt plusz menetidőként kezelni. Az M0-as autó déli szektorában Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 36-os kilométernél a külső és a kihajtó sáv zárása miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki, illetve innen a pályát nem tudják elhagyni sajnos. Budapesten már kezd torlódni a forgalom a Budaörsi úton, ott jelentősebb az autósor, illetve nagyobb a forgalom a Nagykörúton, a nagyobb csomópontok környékén, és kezd lassulni a Rákóczi út haladása is. Ezeken a pontokon feltétlenül legyenek türelmesebbek a megszokottnál, és ne felejtsék, hogy a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között még mindig le van zárva.
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
19: 5 óra után a hosszú hétvége utolsó napját sem hagyjuk a feledésbe merülni. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Egy különleges énekessel, Tom Grennannal indítjuk a zenei folyamot, aki a karrieri előtt futballozott eléggé komolyan, majd aztán egyszer felfigyeltek rá ezzel a dallal. A Little Bit of Love!
21: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

A zseniális Phil Collins egész úton hazafelé, vagy éppen otthon mondjuk a nagy takarítás kellős közepén a Two Hearts-ot énekelhettük együtt közösen. Hamarosan a zenei életben egy új belépő, Ella Langley hozzánk is belép vadonatúj felvételével, közben pedig mondom, hogy mi mindent csinálhatunk még a Budapesten, hiszen oké, hogy lassan tényleg itt a nyár végét, azért van még itt kraft ebben a dologban. Ott van például az Andrássy út 150. születésnapjához kapcsolódó ingyenes kincskereső nyomozás, amely augusztus 24-től két héten át várja a családokat. A játék történetében egy titkos társaság után kell nyomozni, miközben a résztvevők a sugárút környezetét fedezik fel. A kezdő információkat és a szükséges alapcsomagot az 5-10 művelődési házban, illetve a Föld alatti vasúti múzeumban lehet átvenni az intézmények nyitvatartási idejében. A játék állomásai minden nap 10 és 17 óra között érhetőek el. A nyomozás jutalma pedig maga az élmény. Jó szórakozást kívánok mindehhez! Ingyenes, de egyes kapcsolódó jubileumi események regisztrációhoz kötöttek. A jó szórakozás pedig itt van nálunk, és ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon fiatal énekesnő kellemes country műfajban alkot, hát gyakorlatilag a country új generációjának egyik nagy befutója. Ella Langley most a slágeren. Itt a Be Her, az újdonság. She

0: Valahogy Whitney és az I'm Every Woman, ez a Sláger FM, hosszú hétvége, ide vagy oda, ezek a zenék elvarázsolnak minket, akár vége annak a hosszú hétvégének szép lassan, akár nem, és persze rengeteg jó zene van még a tarsolyomban, Madonnával Holiday-ezünk, és persze előtte még a zseniális Bruno Mars is beköszön, aki idén januárban ezzel a zenével visszatért, és rögtön az amerikai Billboard 600 első helyén nyitott, és persze idén nyáron már nagy Balatonparti kirándulások a Kamával ott volt velünk, vagy csak hogyha úton voltunk valamerre a családdal, ezt az autóban mindenki énekelte már. Jön az I Just Might, előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. A holnapi nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep a fővárosban. Jöhetnek kisebb-nagyobb felhők, de ezekből csapadék nem várható. Kora reggelre felfrissül a levegő, ugyanis 17 fokig hűlhet majd le a hőmérséklet. Holnap napközben 29 fok környékén alakulnak a csúcsok. Kedden a kezdeti napos időt napközben már délnyugat felől egyre több felé felhő zavarhatja majd, aztán pedig a késő délutáni óráktól kezdve helyenként záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Estére ezek szépen sorjában majd kelet felé tolódnak, aztán ahogy jött a gond, az úgy megy is szépen sorjában tovább. Kedden egyébként már melegebb lesz, akár 31 fokot is mérhetünk, szerdán pedig már 33 fok is lehet a fővárosban. Véget ért a hosszú hétvége, meg amúgy is a Balaton is, mint hogyha hidegebb lenne egy picikét, úgyhogy szinte mindenki megindult hazafelé. Ez azzal jár, hogy erősebb a forgalom, például az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Zamárdi és Székesfehérvár között, de több autósról kaptunk jelzéseket az M3-as Budapest felé vezető oldaláról 60 és Bak között, ahol az erős forgalom miatt tapasztaltak korábban hallgatóink lassulást. Volt az M0-áson a déli szektorban Gyánál korábban egy baleset az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Azóta mi ezeken a pontokon a helyzet, nyugodtan írjanak róla SMS-t, hogyha van frissebb hírük. 0630303958-as a számunk. Amiről még tudunk, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart, a Margit híd és az Erzsébet híd között, ez hétfő hajnalig így marad. Kedd hajnalig pedig lezárásra számíthatnak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában is. Ezen túl lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát, a Kassai utcánál ott vízcsőtörés az ok. Egyirányosították a harmadik kerületi Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert távhővezetéket javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

legnagyobb slágerek változatosan, 6 óra után pedig ez szintén így lesz, hiszen a slágerlista veszi kezdetét Kovács Áronnal és Kisóval. Én pedig ezzel már köszönöm szépen a figyelmet, egy nem akármilyen dal érkezik hozzánk. Pink Panthers Zara Larssonnal közösen vált világhírűvé, a Stateside azonnal érkezik, és persze most még egy hatalmas nagy hazai kedvenc, láblógatás, balatonparti élmények, kocsikázás, elképesztő szabadság, amit ez a dal átad. A Valmarról és Manuellel búcsúzom, itt az Éget a nap, Karakas Balázs kicsekkol, jövő hét szombaton délben találkozunk. Hey!

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt? Hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre? Aki előtt csak egyetlen cél lebeg? Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Megfáztál? Kapar a torkod? Korcsolj egyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal, szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Közeleg a megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben. Megváltoztak az utazási szokások a Balatonnál is, még nem ért véget az árvaszúnyog rajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, mondta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenéküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekord alacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra két turbina termel. A megújult Veszprém Balaton filmpiknik Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várja a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. A nyitófilm Olasz Renátó Minden csillag című független alkotása lesz. Számos közönség találkozó is színesíti a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A fiatalabbaknak is érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra, megnézhetik a Csongor és Tündét, a Szaffit, és láthatnak egy portréfilmet Dargai Attiláról, amely eddig soha nem látott felvételekkel, rajzokkal mutatja be a legendás magyar rajzfilmrendezőt. Tegyük emlékezetessé, filmnézéssel a nyár utolsó napjait írják közleményükben a Veszprém Balaton filmpiknik szervezői. Augusztus 27-én 20 óra 30 perckor a veszprémi Óváros téren Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult filmpiknik. A balatoni turizmus szezonja ma már rugalmasabban alakul, amelyben a családok megváltozott utazási szokásai, a munkavégzés átalakulása és a nyárvégi időjárás is szerepet játszik. Egyre inkább olyan időszak rajzolódik ki, amelyben a tó nem csak a klasszikus nyári hónapokban lehet vonzó úti cél, közölte a Veollal a Balatoni Turizmus Szövetség. Az iskola kezdés előtti napok korábban komoly választóvonalat jelentettek a balatoni szezonban. A családoknak az iskolai felszerelések beszerzését és az egyéb előkészülését már az utazás előtt el kellett intézniük, ezért augusztus 20-a után sokan már nem maradtak a tónál. Az online vásárlás azonban ezt is rugalmasabbá tette. A tanszerek és az iskola kezdéshez szükséges egyéb kellékek jelentős része már interneten keresztül is beszerezhető, így a családoknak nem feltétlenül kell napokkal korábban hazautazniuk. Ennek köszönhetően még néhány napot könnyebben eltölthetnek a Balatonnál. A júliusban fejlődésnek indult népes árvaszúnyog generáció fejlődése a számukra kedvező időjárás és algatömeg hatására gyors volt. A lárvák nagyobb része augusztus első felében már ki is rajzott. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss összefoglalója szerint azonban még nem ért véget az árvaszúnyog rajzás. A szigligeti, siófoki és keszthelyi medencék üledékében ugyanennek a generációnak az egyedei még mindig jelentős mennyiségben vannak jelen, nagyjából 751 négyzetméteren. A lárvák előre haladott fejlettsége alapján az elkövetkezendő napokban, mintegy kéthetes időintervallumban továbbra is nagy tömegű árvaszúnyograjzás várható, írja a veol.hu. Meleg, szélcsendes vagy enyhén szeles időben augusztusban még jelentős árvaszúnyograjzásra lehet számítani a Balaton érintett térségeiben. Mindhárom medencében kevés a fiatal lárva. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Egyirányosították a 3. kerületi Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Ihoros utca kereszteződésében, mert itt új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, drága barátaim, és Orsi a múltból dalokat cibál elé, elém, meg elétek, elő, ezt akartam mondani. A hét sztárja a szülinapos előember Dua Lipa. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát a 20-kal, aki Ray Dalton és a Do It Again.

0: faszból. A Good Life-val csak a 18. sikerült most, na mindegy, Lady Gaga az Abrakadabrával még nála is rosszabb a 19., úgyhogy végül is faszból, tényleg egy orhosszal csak van nyerte ezt a versenyt. Orsi jön, és visszapillant.
1: Visszapillantó.
2: 34 éves lett Demi Lovato, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő. Pályafutását színészként kezdte, első albuma pedig rögtön a Billboardista élmezőnyében nyitott. Zenei tehetségét édesanyjától örökölte, aki country énekesnő volt. 2014-ben Olly Mercer készítette az Up című duettet, amit most meg is hallgatunk.

0: Demi Lovato és Oldie Murs apja a mai visszapillantóban. Köszönjük szépen, életemben nem hallottam, de valószínűleg túl fiatal vagyok ez a dalhoz, tehát értem, előhoztam múlt mocsarából, én meg na, még akkor nem is éltem. Jó, tudom, hogy igen, sajnos csak úgy álmodoztam. A hét sztárja a Dua Lipa. Dua Lipa úgy vélte, hogy az ő zenei stílusa sötét pop.
1: Értem.
0: A nagy világszintű áttörést a No Lie hozta meg, ami igazából Sanda Pálnak köszönhető, mert az ő kislemezén volt hallható 2016 novemberében. Dua Lipa énekelte ezt. 2017 januárjában jött ki Martin Garrix-el készített Scared to be Lonely, ezután pedig megjelent a bemutatkozó albuma, és sorra jöttek a slágerek. Tehát mit csinált az asszony? Beállt férfiak mellé, meghozták neki az áttörést, azt lelépett szólóban. Hallottam miért, hol is hallottam. Ja, hát is éltem. Na, 17. közben Jennifer Lopez meg David Guetta Save Me Tonight-ja.

0: Katonai János bácsi Turn the Lights Off-val a 15. Taylor Swift és az Apple Light pedig a 16. Na, gyere Orsi és hozz valami rockot, vagy olyan rockosat. Rokkocskát.
1: Visszapillantó.
2: Folytatjuk a 2004-es lágerlista felidézését, ezúttal már a dobogón. A harmadik helyen a Hooligans állt a Játszom című slágerrel, amely később a rádiós toplisták élére is feljutott. Nehéz elhinni, hogy ez a dal már több mint 20 éves. Jöjjön a Hooligans és a Játszom.

0: is játszom. Köszönjük szépen. Poprop kategóriában. Pogrom poprop kategóriában tökéletes. Na, ez itt a Jodalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján továbbra is, és a hét szárja még mindig a 31 éves Dua Lipa. Kérem szépen, 2018, pörgessük vissza az idő kerekét, 6 év, Jézusom, 6 évvel ezelőtt, mi volt veletek?
1: Nem tudom.
2: Mit tudom én, hogy mi?
0: Senki nem emlékszik, pedig a Sziget Fesztiválon fő előadóként lépett fel.
1: Ó, igen.
0: Egy neves parfüm kampányarca lett, tehát igazából egy szagról az ő arca ugrik be. Hú, de szeretnék ilyet. Egy farmer márkával pedig már 3 kollekciót is kihozott.
1: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Emellett azért foglalkozott zenével is, mert egyébként nem tudom miért. Az összes zenész miután befutott parfümökkel, ruhamárkákkal, saját kollekciókkal jön elő, mert hogy szerintem, ha nem lenne rohadt sok pénzben, de nyilván nem csinálnák. És akkor van egy ilyen sejtésem, hogy tulajdonképpen az egész zene csak a hordozó rakéta, mint a rakéta kilövésnél, és akkor utána pedig a zűrkabin, az űrállomás, meg az egész űrutazás már egészen más. Az már egy sokkal nagyobb biznisz. A ruhaipar, parfümipar, és így tovább.
1: Ugye jó, mi?
0: Na de, első albumát 2020-ban már több mint 7 milliárdan streamelték, ami a legjobban streamelt női album a Spotify-on. Oh, legalábbis 2020-ban még így volt. Kell egy napszemüveg márka is, biztos vagyok benne.
1: Nézd ránk.
0: Közben mások is törekednek arra, hogy egy farmer márkával Beverly Hillsben telket vegyenek, itt van Exxon, Sera és Misha Miller, úgyhogy a Don't Leave Kylie-t hallgassuk meg, mert valójában nem zenélni akarnak, hanem egy parfüm márkát, de hát valahogy odáig el kell jutni.
3: Tényleg?
0: Na tényleg a 14.

0: Taylor Swift és a The Fade of Ophelia a 12. Tóth Abigail és Sugar Daddy a 13. Orsi, gyere és hozz valami kicsit rokkosat, ha már félig rokkosat futál az előtt.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Fred Durst, a Limp Bizkit frontembere, mielőtt világhírű zenész lett, breakdance csapatot alapított, később pedig édesanyjától kapott keverőpulton tanulta meg a rappelés és a zenekészítés alapjait. A Limp Bizkit mellett rendezőként, producerként és lemezkiadó tulajdonosként is dolgozik. Most visszarepülünk 2000-be, jön a Rollin'.

0: Biscuit és a Rollin. Na, köszönjük szépen. Csodálatos. Egy új BBC dokumentumfilm készült Jared Letoról, amelyben 10 nő számol be a vele kapcsolatos szexuális visszaélésekről.
1: E parancsol?
0: Hát szerintem Jared Leto nem ilyen...
1: Legyen óvatos.
0: Dokumentumfilmről álmodozott. Négyen közülük olyan cselekményekkel is megvádolták, amelyek büntetőjogi kategóriába is esetnek, és több beszámoló is olyan időszakra vonatkozik, amikor az érintett lányok még tinik voltak. Oh, Jared!
2: Figyelje magát!
0: Mondod vagy mered, esetleg vered, és te benne voltál minden háromban. Na, a film 2002 és 2016 közötti éveket vizsgálja, és a 9 nő most először beszélt nyilvánosan a történtekről. A Leto valamennyi vádat határozottan tagadja, és kijelentette, hogy életében soha nem követett el szexuális erőszakot. Az ügynek már a karrierére is lehetnek következményei, ugyanis a botrány kirobbanása után egy készülő hollywoodi film szereplő válogatásából már ki is.
3: Mi ez a hülyeség?
0: Tényleg nem akarok prejudikálni. De nem lehetne azt, hogyha valaki kap egy ilyen vádat, hogy megvárjuk, amíg az igaz vagy nem, és csak utána rugdossuk ki mindenféle helyről, mondjuk egy castingról, vagy egy filmből, vagy egy sorozatból, vagy bárhonnan?
3: Jól beszélsz.
0: Azért kérdezem, mert vannak olyan lányok, és nem mondom, hogy ezek a lányok olyanok voltak, csak tudjuk, hogy vannak olyan lányok, akik azt hiszik, hogy most életük szerelmével töltenek el egy éjszakát, és akkor rájönnek, hogy nem, mikor ez nem úgy működik, akkor hogy mostantól járunk Jareddel, akkor utána nagyon bosszúállókká változnak, és nagyon megsértődnek, és hirtelen kitalálják, hogy ők ezt az egészet nem is akarták. Szóval vannak ilyenek is, és igen, van olyan is, amikor emberek visszaélnek azzal, hogy sztárok és fiatal lányokat tudnak manipulálni, befolyásolni, és így tovább. Mind a kettő igaz. De hogy van az, hogy ezeket a lányokat még nem rúgták ki sehonnan, azért, mert egy ilyen dologban szerepelnek, a Jared Letot pedig már igen. Az úgy kéne valahogy csinálni szerintem, és mielőtt tiltakozna a bírónő, hallgasson végig, hogy ha valaki megvádol valakit egy ilyesmivel, mondjuk egy híres sztárt, addig mondjuk ő se mehessen casting, akkor mindenkinek legyen, tehát valami legyen. Rá is vonatkozzon valamilyen szabály, mert azt szerintem haláligazságtalan, hogy holnap jön valaki, és azt mondja, hogy Bruce Springsteen molesztálta az öltözőben, annak meg lemondják a koncertjeit, és aki mondja, azzal meg nem történik semmi. Ő éli tovább az életét, és bejár show-ba nyilatkozni.
1: Ez igaz.
0: Miközben nyilván ott van az a kérdés is, hogy jó, hát akkor mit csináljon egy lány, aki tényleg átesett egy ilyen, hova forduljon, stb. Ja, gondolom, hogy ez nehéz, de azért valahogy azt érzem, hogy itt bemondásra elesni embereknek bizonyos dolgoktól ez annyira jó. Ha pedig tényleg elkövették a dolgot, akkor meg már bocsánat, de tudnak egy film elkészülte után is börtönbe menni. Hát most, na, lesz még egy jó film a Jared Letónak, az utána sittelik le, nem mindegy.
3: Engem meggyőzött.
0: Mindegy, ha hallgatnak minket sztárok, akkor tessék normálisan viselkedni a nőkkel, a lányokkal meg pláne. És a fiatal lányokkal meg ne viselkedjetek sehogy, őket csak így messziről kedveljétek, jó? Kösz szépen. Ti meg fiatal lányok, ha hallgattok minket, akkor nem kell mindenki öltözébe bekönyörögni magatokat, oké? Nem az lesz az igaz szerelem, ezt higgyétek el. Én is bekönyörögtem egyszer magam Alice Cooperhez, ezt mi lett a vége?
1: Meséld el, halljuk.
0: El sem mentem a koncertre. Na mindegy, a lényeg az, hogy 11. Szemfeld és Rosalind Heart Like Mine-ja. Tessék!

0: pedig Samfeld és Rosalind Heart Like Mania, az időjárás közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, úgyhogy ezek után jönnek azok. Tehát, hogy az időjárás közlekedés után jönnek a legjobbak. Folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát, egy pici szünet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az Iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az Iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályai többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Egyirányosították a 3. kerületi Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópont mellett egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni az Alacskai út Ihoros utca kereszteződésében, mert itt új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Dua Lipa. Folytatjuk az operával a slágerlistát Ray Daltonnal, aki futkározik, mint a vér.
3: Mi?
0: Véres futam.
3: Mi van?
0: Véres futás, vagy véraláfutás. Igen, ez lesz az. Ray Dalton és a véraláfutás a 10.

0: Button, Norma Jean Martin és Henry Audamai hegye a 8., Loy és a Getlaki a 9., 4 helyet javított, bravo Loy.
1: Jól van.
0: Szépen daloj Loy.
2: Ó, nagyon vicces.
0: Jó, ezt én is adtam, elnézést. Na, gyere Orsi, inkább hozzá, ami dalt.
3: Visszapillantó.
1: Maradunk 2004-ben, amikor a slágerlista 14. helyén egy igazi különleges páros szerepelt. A Bombon és Gangsta Zoli közös dala Kapod, amit látsz, annak idején nagy meglepetés volt. A két teljesen eltérő zenei világ mégis remekül működött együtt. Én a mai napig imádom ezt a dalt, úgyhogy ideje újra meghallgatni. Jöjjön a Kapod, amit

0: Gombon és Gangsta Zoli, kapod, amit látsz. Köszönjük szépen, és hallottad is, amit hallasz. Na mindegy.
1: Mi van?
0: Kaptad, amit hallottál. Ez itt az Opelval is legelista, a hétszárja Dua Lipa. Hát már csak annyit róla, hogy egy albán eredetű névvel látták el. Ugye a Dua az egy albán név, szerelmet jelent, és nagyanyja javaslatára kap. Valójában Lipa szerelem neve.
2: Szó se róla.
0: Gyerekkorában nem kedvelte a nevét, most ezen szerintem egyikünk se csodálkozik. Szívesen írna dalt Rihannának, ebben én is vagyok így. Utálja a szénsavas üdítőket, gondolom a kitartott hangoknál okozhatnak problémát.
3: Hát ezt meg hogy érted?
0: Karrierje kezdetén pedig azt nyilatkozta, hogy nem tud táncolni, ezért nem is próbálkozott. Azóta azért belejött a dologban, valaki meggyőzte, hogy azért próbálkozzon, és nagyon látványos koreográfiákat nyom, tehát van fejlődés az asszonyban.
4: Kiváló.
0: És még csak 31 éves, istenem, még egy jó pableves is befigyelhet. Elég hímsovinista voltam.
3: Tiltakozom!
0: Önirónia volt, 7. Bibi Rixa és a Faithless New Religion.

0: 25. helyen Hurts és a Purple Disco Machine, Van der Fur Life 25-je, Martin Garrix és a Butterflies a 6. volt, Orsi pedig jön, és jaj, de jó kis dalt hoztál, tessék. Na jó, igen, tudom, Backstreet Boys, de ezt még én is szeretem.
1: Visszapillantó.
2: 53 éves lett Howie D, a Backstreet Boys egyik alapító tagja. Már 3 éves korában énekelt, később musicalekben is szerepelt, mielőtt 1993-ban csatlakozott a Backstreet Boyshoz. Érdekesség, hogy bár félig spanyol származású, nem beszél spanyolul. Most pedig következzen az egyik legnagyobb Backstreet Boys sláger, az 1997-es As Long As You Love Me.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, köszönjük szépen, és kérem szépen, ez itt még mindig az Opel Valdi slágerlista, most már 3,5 órája gyűrjük egymást, de még mindig bírjuk.
1: Aha.
0: Ráadásul Anne Hathaway látványos ruhában mutatta meg egyre kerekedő teres hasát, az új filmje, az Oak Street vége, Los Angeles-i rendezvény, gyerekek, csak Los Angeles-ről vannak híreink, tényleg ne haragudjatok, hazabeszik.
1: Na is.
0: Az Oscar-díjas színésznő. 43 évesen a harmadik gyerekét várja, meg a férjét is elég sokszor, mert hogy kimarad, Adam Schumannről beszélünk. Hát egy cipész, cipész Ádám. Rengeteg dolga van, de azért időként befűzi. Nem a cipőjét, hanem még Anne Hathaway-t is.
2: Na minden világos, csávokáj!
0: Két fiúk van, Jonathan 10, Jack pedig 6 éves, így a most érkező baba lesz a család harmadik gyermeke. Hathaway júniusban bejelentette a terhességét, és korábban elárulta már, hogy egyáltalán nem számított rá.
1: Ez komoly?
0: Pedig hát már kétszer megtörtént, tehát azért lehet rá számítani, hogyha ugyanazt csináljátok, akkor hasonló vége lesz.
3: Tiltakozom!
0: Na pont ez kellett volna Anne Hathaway-nek is. Minden esetre 1-2% esélyt adott annak, hogy egyáltalán tervessen, közbetessék. Na, dolgozni sem állt le, új filmében Ewan McGregor oldalán játszik egy családanyát, akinek otthona váratlanul egy dinoszauruszokkal teli őskori világba kerül.
1: Pontosan.
0: Eredeti. Shakira és a Burna Boy, Die Die-ja a negyedik.

0: hónapból itt Dajdája a negyedik, és a hatásszünet után már is Orsi érkezik, és hoz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: 31. születésnapját ünnepli Dua Lipa, háromszoros Grammy-díjas koszovói albán származású angol énekesnő, dalszerző. Zenei pályájára édesapja rockzenész múltja is nagy hatással volt. Mielőtt befutott volna, modellként, pincérnőként és hostessként is dolgozott, hogy finanszírozni tudja londoni életét és zenei álmait. Ma már a világ egyik legnagyobb popsztárja, most pedig következzen tőle a 2020-as

és a Love Again. Köszönjük szépen, egész 4 órán keresztül Dua Lipával foglalkoztunk, úgyhogy ha csuklott, az ennek köszönhető. Most pedig már csak a top 3 van hátra, még mielőtt rátérnénk, nézzük, hogy kik voltak a legjobb 10-ben. Ray Dalton és a Blood Running, a vér alá futás a 10. Lloyd Get Lucky a 9.

0: Benji és a Bambolé a harmadik. Köszönjük szépen. Beszéljünk egy kicsit Szilről.
1: Oké.
0: Okay. Mert ott sokat emlegettem, hogy lehet koncertjegyeket nyerni. Na, de magánélete is van, nem csak koncert élete. Heidi Klummal költött házassága után fordulatosan alakult az ők is magánéletük, mert hogy 2005-ben feleségül vette, Heidi Klum egy szupermodell, három közös gyerekük született, és Szil később Heidi korábbi kapcsolatából született lányát, Lenit is örökbe fogadta. Tehát, hogy nagy volt a család.
2: Így igaz.
0: Kívülről álompárnak tűnő házasság azonban 2012-ben széthullott. Akkor volt az a nagy hideg, amikor megfagyott mindenki a filmben. Emlékeztek rá?
3: Nem.
0: Szuper viharok voltak, és egy perc alatt mínusz 70 ezer fokot. Na mindegy, elhidegültek. Válásukat 2014-ben mondták ki. Szil később Laura Strayer mellett találta meg újra szerelmet, aki még a 2000-es években személyi asszisztensként dolgozott mellette. Micsoda véletlen volna?
3: Hát, hogy ne?
0: Aligha. Amikor az énekes még Heidi férje volt, kapcsolatuk állítólag kizárólag szakmai volt. Tehát, hogy és akkor biztos voltak nagy nézések. Hát milyen az, amikor jó kapcsolatban van, de van egy szexi titkárnő?
1: Ez veszélyes.
0: Ezt mondom én is. Évekkel később újra találkoztak, 2021 óta már egy párt alkotnak, és már rendszeresen jelennek meg együtt nyilvános eseményeken is. Csak az a kérdésem, hogy Laura, aki ugye az egykori titkárnő volt, mit szól a mostani titkárnőhöz? Megengedi egyáltalán, mert hát tudjátok, hát a vele is megtörtént, mással is meg.
2: Befejezte?
0: Laura Szil gyerekeivel jó kapcsolatot ápol, és gondolom, hogy egy öreg 70 éves bácsit kötött be Szil mellé titkárnőnek.
1: Attól tartok, igen.
0: Boldi bácsit! Na, kemrőd és a B-man közben az ezüstérmes.

0: előtt a 14-ről megérkezett a másodikra B Minor, és akkor az előbbi válásos hír után jöjjön egy ilyen összejövéses, nem, hogy kiegyenlítsük a mérleget. Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata újabb szintet léphetett. Párizsban mindkettőjük bal kezén megjelent egy-egy hullafolt, nem, egy arany karika.
1: De mit számít az?
0: Lefotózták őket. Egyre erősebb a találgatás, hogy talán már el is jegyezték egymást, hogy össze is házasodtak. A pár hivatalosan nem erősítette meg egyik hírt sem. Cooper és Hadid 2023-ban egy gyerekzsúron ismerkedtek meg, kapcsolatukat azonban sokáig óvták a nyilvánosságtól, és csak 2025-ben vállalták fel nyíltan. Mindkettőjüknek van egy-egy kislánya a korábbi kapcsolatából, Coopernek ugye Irina Shayktól, Hadidnak pedig Zayn Maliktól.
2: Pompás.
0: A benfetesek korábban is azt állították, hogy Bradley házasságon és közös gyereken gondolkodik Gigi-vel, így a párizsi gyűrűk most újra beindították. Én azt mondom Bradley, hogy ha már Gigi, akkor Gigi. A többet a sors elintézi. Ennyi volt már az Opel-val is slágerlista, valami hozzáfűzni való, még benne maradt valakiben valami.
3: Nem akarok válaszolni egyetlen kérdésre sem.
0: Ez benne is maradhatott volna. Az élen a Switch Disco és a This is the Life.
2: Mi van?
0: Switch Disco és Rehab, valamint Sam Feld Sleep Tonight-ja, This is the Life. Úgyhogy a negyedikről az élre tölt. Remélem, hogy ti is jól alszotok ma. Én mindenképp. Nem sok maradt a nyárból, úgyhogy húzzatok bele. Találkozunk jövő héten. Szevasztok.
4: Elnézést, de nem aludtam legalább 68.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el.
12: Sláger FM. Sláger FM.
13: Sláger FM.
14: Köszönjük.
15: A reklám után

0: Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, tovább csökkent a tó vízszintje és messze még a javulás. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház űrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Balatoni útfelújítás történt egy fontos szakaszon, kétsávosra bővült Balatonfüreden a Balaton utca, 1 kilométeres hosszon. A teljes felújítás része volt, hogy az útburkolat melletti zöld sávot is kialakították, a légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A kivitelezés során a régi útpályát teljesen elbontották, az új burkolatot kerti szegélyekkel határolták, és kiépítették a csapadékvízelvezető rendszert is. A két irányú közlekedéshez szükséges közúti burkolatot alakítottak ki, parkolókkal, telepítéssel, emellett térköves járda is épült. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósult beruházás révén 1 kilométeres szakaszon történt meg a Lóci utcát a 71-es főútat összekötő Balaton utca átfogó rekonstrukciója. A Balaton vízszintje augusztus második felében is tovább csökkent. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én 47 cm mutatott a balatoni átlag vízmérce, augusztus 18-án pedig ismét apadást regisztráltak. Augusztus 19-20-21-én reggel egyaránt 46 cm-es értéket mutatott a mérce, írja weboldalán a megyei napilap. A nyár során jelentős változás történt a Balaton vízszintjében. A korábbi adatok szerint június közepén 77 cm mértek, augusztus 14-ére pedig 48 cm-re csökkent a tó átlagos vízszintje. Ez 29 cm-es visszaesést jelent a két időpont között. Tehát augusztus 14-én 48 cm-re csökkent a Balaton vízszintje. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság adatai szerint ezután néhány napig 47 cm-en maradt a Balaton. Augusztus 15-16-17-én is ezt az értéket rögzítették. 18-án már csak 47 cm-t mért. Majd augusztus 19-én 46 cm-re csökkent a vízszint. A legfrissebb augusztus 21-én reggel 7-kor rögzített adatok szerint a Balaton átlagos vízszintje továbbra is 46 cm. Keresztény párkereső nap lesz az ősz folyamán. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat. Az első lépést ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében rendezik. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalmat az első lépést idén össze újra megrendezik, ezúttal Debrecenben. A szervezők 20-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, a mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatos

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az atomenergiára szükség van, mondta a miniszterelnök, zéró toleranciát hirdettek a kisebbségek bántalmazásával szemben. Meghalt a hajós kapitány, aki nem segített a hableány balesetnél. Molnár Róbert vagyok. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésében lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről és arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé. A férfi az eljárás során azzal védekezett, hogy ő nem látta a vízbe került embereket. Hétfőn a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések a szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, de marad a meleg.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Pontosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A központi statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályait többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövő csütörtökre, péntekre teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. 10 budapesti kerület is iskolakezdési támogatással segíti a családokat. A Máltai Szeretett Szolgálat idén is hasznosítja a szigeten hagyott sátrakat. Köszöntöm Önöket, Ortuték Dóra vagyok. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. Elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. A munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű. Feltételezett robbanótest került elő a Margit szigeten a Termál Hotel közelében délután. A rendőrség a tűzterészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárta. A futók és a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet. 10 budapesti kerületben igényelhetnek a családok beiskolázási támogatást, amely gyermekenként 20 és 60 ezer forint között mozog, írja az Eduline. A kerületek többsége elsősorban a rászoruló családokat segíti, de Ferencvárosban jövedelemtől függetlenül minden nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermek után kérhető az egyszeri tanévkezési támogatás. A listán szerepel az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik és a 12. kerület. A kerületi támogatás független az állami 100 ezer forintos iskolakezdési támogatástól, amelynek első 50 ezer forintos részletét augusztus 21-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Egy ember életét vesztette abban a lakástűzben, amely dél körül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben. A 7. emeleti lakásban csaptak fel a lángok. Az oltás közben kimentették azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, több lakó füstmérgezést szenvedett, őket a mentőkórházba vitték. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője mondta a Sláger FM-nek.
2: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretett Szolgálat teherautója. Ezek a felszerelések Szeretett Szolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket. Többek között hajléktalan ellátó programjaink is hasznosítják.
1: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik hazaviszik a sátrukat, vagy adományként leadják. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás után többen is felkeresték a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáját, írta a 24.hu. Bár a fővárosból kevésbé volt látványos a jelenség, szempanaszok miatt így is sokan mentek a Mária utcai szemészeti klinikára. Az alig tucatnyi beteg szeme az elmondások szerint káprázott és kiszáradt, egy embernél retina elváltozást találtak, de a probléma ebben az esetben is átmeneti volt. A klinika tapasztalatai szerint a napfogyatkozás szemészeti veszélyei ma már szélesebb körben ismert, így az emberek jobban odafigyelnek a megelőzésre. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portrék galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az atomenergiára szükség van, mondta a miniszterelnök, zéró toleranciát hirdettek a kisebbségek bántalmazásával szemben. Meghalt a hajós kapitány, aki nem segített a hableány balesetnél. Molnár Róbert vagyok. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről és arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé. A férfi az eljárás során azzal védekezett, hogy ő nem látta a vízbe került embereket. Hétfőn a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések a szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, de marad a meleg.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Egyik dolog másik után. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva,

Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltésein

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emeleten lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegyeszékhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A postabezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megegyezve az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indítókulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.